0: a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A Ceglédi Rádióban.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképzőintézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

fáj a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-95-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat ceglétradio.hu-ra, esetleg küldhetnek Facebookon is üzenetet, facebook.com/ceglétradio a címünk, és egy érdekes témával érkezem ma, a kérdésünk ugyanis nem más, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ezt az adást egy kicsit, hát akár ilyen bűnbocsánatnak is szánom, akár kiírni magukból, mármint a kedves hallgatóknak olyan dolgokat, amit esetleg még nem tehettek meg máshol. És hát igen, néha vállalunk el azt is, hogy valakire azt mondjuk, hogy megérdemelte, amit kapott, nem pedig azt, hogy hát igen, nagyon sajnálom, mert mondjuk valamit vétett ellenünk. Most itt mindenféle dologra gondolok, de nézzük meg magát ezt az érzést. Mikor úgy gondoljuk, hogy valaki inkább megérdemelte, amit kapott, és nem pedig sajnálatot érzünk iránta, ez egy teljesen normális emberi érzés, gyakori. Ilyenkor tulajdonképpen az ember belső konfliktusba kerül az empátia és az igazságérzet között. Ilyenkor általában két különböző meggyőződés ütközik bennünk. Igazságos, világos hipotézis. Szeretnénk azt hinni, hogy a világban rend van, a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ha valaki olyasmit tett, ami szerintünk helytelen, az elménk a megérdemelt következményt látja az eseményben. Van itt személyes felelősség is, mikor úgy érezzük, az illetőnek lehetősége lett volna másként dönteni, és mivel nem tette, a következményekért ő a felelős. Illetve néha az empátia hiánya is, de teljesen érthető módon jelenik meg. Nehéz együtt érezni olyannal, aki mondjuk korábban másokat megbántott, vagy etikátlanul viselkedett. Normális ez, tehát szabad ezt éreznünk. Igen, nem kell bűntudatot érezni azért, mert nem érzünk automatikus sajnálatot. Az érzelmeink azt jelentik, hogy számunkra fontosak az értékek és a tettek súlya is. Ezek fényében, kedves hallgatók, hogyha eszükbe jött olyan történet, amikor hát valakit sajnálni kellett volna, de önök mégis inkább azt érezték, hogy megérdemli, amit kapott, hát ezeket az eseteket várjuk a mai Ceglét hangjában. Reméljük egy kicsit mélyebb adást lesz, de ki tudja, milyen történetek fognak érkezni, az is lehet, hogy vicces, és tudjuk venni ezt a dolgot. Meglátjuk, és most mindenki, aki esetleg valamit kiírna magában, megteheti. Ha gondolját, nyugodtan bújjanak a névtelenség mögé, engem ez egyáltalán nem zavar, a történetekre vagyunk kíváncsiak, és reméljük, hogy hát tudunk valamiben segíteni, vagy ha már csak le tudják írni valakinek valamilyen módon, az is lehet, hogy segítséget jelent. Tehát a kérdésünk még egyszer, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ha volt ilyen, 0635-92-95, vagy hogyha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánságukat@ceglédrádió.hu.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

mást lettem, a tükör így ismer. Bárcsak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: mai cegdét hangja kérdése a következő. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Már itt is van egy üzenet, és ahogy mondtam, nyugodtan küldjék el név nélkül. Biztos vannak mélyebb, nehezebb történetek, amit nehéz névvel vállalni, de hogyha kiírnák magukból, akkor itt az alkalom, nyugodtan név nélkül tegyék meg. Mikor 14 éves voltam, a szomszédomban lakott egy 5 éves kisfiú, aki maga volt az ördög, csak kicsiben. Az égvilágon sehogy sem lehetett nevelni. Bántotta a többi gyereket, mindenkinek visszabeszélt, nem tisztelt senkit. Szerintem ő a tökéletes példa arra, hogy létezik olyan, hogy rossz gyerek szülői neveléstől függetlenül, néha már az anyját sajnáltam miatta. Az utcánkban volt egy kb. 5-6 méter magas lejtő, ami a házak mögött elhúzódó töltésre vezetett fel. A kölyöknek az volt a mániája, hogy biciklivel gurult le onnan, minden körben egyre gyorsabban. Bent ülök a szobámban, egyszer csak hallok egy puffonást. Majd a kölyök orbitálisan elkezdett ordítani. Vágodott egy jó nagyot a biciklivel, bár azon kívül, hogy kiszakadt a nadrágja és lehorzsolta a kezét, semmi baj nem lett, de a viselkedése miatt egyáltalán nem tudtam sajnálni. Tudom, hogy gonoszság. Nem feltétlenül az, bár azért én elgondolkodnék persze, hogy egy 5 éves forma kisfiúról lehet azt mondani, hogy ő a megtestesült gonosz, vagy nem tudom, mert biztos, hogy nem csak... Szóval azt akarom mondani, hogy szerintem nem csak a kisfiú tehet arról, hogy milyen az ő személyisége, főleg nem 5 évesen. Biztos, hogy külső behatások érték, ki tudja, milyen sorsa volt, és lehet, hogy tényleg a szüleitől teljesen függetlenül történtek vele dolgok, de ő még azért nagyon formálódik, úgyhogy megvan az esélye arra, hogy aztán jó ember, vagy jobb ember váljon belőle, vagy hogy mondjam, egy 5 éves fiúról beszélünk, itt még azért van mindenre lehetőség, de az, hogy végignézted ezt a helyzetet, hogy végighallgattad, szerintem teljes mértékben belefér. És köszönjük az őszinteséget. Nézzük a következő üzenetet. Volt egy idős alkoholista nikotinfüggő tesi tanárom, aki bizonyítottan meglopta a diákokat. Amíg mi tesiztünk a tornateremben, addig ő lootolt az öltözőben. Egyszer részegen megjelent a jégkorcső a pályán, nyilván be volt töltve, mint a vaddisznó. A felsősök mondták neki, hogy menjen rá a jégre biciklivel, mekkora fán lesz. Számára nem volt, számunkra viszont annál inkább. Emberesen elcsúszott, utána egy hétig lila monoklival járt. Hát, hogyha viszont a gyerekek tudják ezt megtenni egy felnőttel, úgy értem, hogy gyakorlatilag rá tudják venni, hogy kicsit alkoholos befolyásoltság alatt rámenjen a jégre biciklivel, hát akkor az a felnőtt magára vessen. Már úgy értem, hogy a gyerekeket akarta lenyűgözni ezzel, vagy nem tudom. Szerintem itt nem nektek kell őt sajnálni, pontosabban nem is kellett volna sajnálni, itt nyugodtan lehet azt gondolni, hogy megérdemelte. Egyébként Zoltán üzenetét kaptuk meg, és köszönjük szépen ezt is. Ez tényleg nagyon szánalmas lesz, de egyszer sétáltattam a kutyám, mikor egy kislány, fogalmam sincs hány éves, a derek, amíg sem ért, elkezdte cukkolni a kutyámat, meg mondani, hogy milyen csúnya. Mindegy, sétáltunk tovább, tettünk egy kört, és mire visszaértünk, pont láttam, hogy eltaknyol, aztán ment a sírás. Amúgy nem lett baja, anyuka megvigasztalta, egy perc múlva már futkározott tovább. Na, ott engedtem magamnak, hogy kicsit kárörvendjek. Írja nekünk Fanni, és köszönjük, pont ilyen történetekre vágyunk, vagy ilyenekre is vágyunk, lehet ennél súlyosabb is, de igen, ez a karma tulajdonképpen, valaki beszólt, nem neked, hanem a kutyusodnak, ez rosszul esett, és a sors vissza is adta végül is, egy kicsivel később, neki sem lett komoly baja szerencsére, de hát a kutyus sem sérült ebben a dologban. Ilyen történeteket várunk. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha igen, küldj el nekünk 0635 92 92.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet.

A Ceglit hangja mai kérdése volt, mert hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Jönnek a történetek, kedves hallgatók, ha gondolják, név nélkül is elküldhetik nekünk, hogyha olyan dolgot vallanának be, amit esetleg senki más nem tud, nyugodtan érhetják 0635 95 925-ös, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság@ceglidradio.hu. 18 évesen a Gibiben volt egy nagyon gazdag srác, aki ott egyből kapott egy Audi A akárhányast, na még hirtelen ballagás előtt sikerült kicsiny városkájába telibe verjen a zebrán egy másik gimis srácot sokkal. A srác amúgy sajnos meghalt, akit elütöttek, ez meg elkezdte játszani a lelki nyomorékot mindenki előtt. Én nem értettem, hogy amikor eljött a ballagási budira, ott mindenki az ő lelkét ápolta, hogy milyen nehéz lehet neki. Én meg egy paraszt voltam, mert szerintem az elütött srác szüleinek lehetett nehéz, nem ennek. Számomra ez volt a legemlékezetesebb, írja nekünk Attila. És hát igen, sajnos Ceglédre is volt hasonló történet, nem is akarok jobban belemenni, de hát igen, ezektől féltem, hogy az ilyen történetek előkerülhetnek. Én is nagyon nehezen tudok ezzel menni, hogy ő lelkileg sérült. Biztos vagyok benne, hogy lelkileg sérült, de mégiscsak ő okozta az egészet saját magának is, és másnak meg még rosszabb dolgot okozott. De erre nagyon nehéz olyan dolgot mondani, ami sajnos az elkövető mellett áll ki. Ez pontosan az az eset, amiről a műsor elején beszélgettünk, hogy tulajdonképpen dönthetett volna más, hogy ez a srác mégis így döntött, gyorsan ment azzal az autóval, és hát meg is lett a következménye. Sajnos. Volt gimiben egy lány évfolyam társam, aki ha valaki nem egy ligába játszott vele, akkor beszólogatott a külsőjére, például szemtől szembe is, malackázta az egyik barátnőmet. Miután elbalagtunk, egy közös ismerősünk mesélte, hogy bortúrán voltak, a csaj berúgott és szaladva megindult a lejtőn. Nem jól érkezett, beleharapott egy patkába és több foga is kitört. Biztosan sajnálom kellett volna, de inkább csak elég tételt éreztem. Nagyon sokan mondják, hogy az emberi gonoszság valamilyen formán visszaadódik. Én pont az ellenkezőjét tartom már, mint hogy a pozitív oldalát. Szerintem, hogyha az emberekkel kedvesek vagyunk és igyekszünk adni, akkor ez a kedvesség és

0: kint dohányzott, rebesgették, hogy alkohol problémái is vannak, és ott akkor, amikor láttam, egyszerűen nem tudtam sajnálni, és azóta sem. A mai napig remeg a gyomrom, ha rágondolok, hogy viselkedett velünk gyerekekkel. No igen, itt most el lehetne kezdeni azt, hogy biztos, hogy már akkor is problémái voltak ennek a hölgynek, és azért viselkedett így a gyerekekkel, de hát ezt nem a gyerekeken kell letölteni, mert több száz gyereknek, nem tudom, hogy hány gyereket tanított, de több száz gyereknek okoz olyan traumát, ami egy életre szól, és ezt ő akkor abban a pillanatban észre se veszi, mert a saját baja fontosabb, és biztos, hogy van okunk őt is sajnálni, de nem azért, amit a gyerekekkel csinált. Úgyhogy hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezek szerint tényleg, ahogy írja az üzenet, küldő az a végén, hogy a mai napig remeg a gyomra, hogy rágondol, hogy kiabálnak velük, meg egyszerűen így viselkedik egy tanárnő. Elgondolkodható történetek, és lesz még belőle jó néhány, mert hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Kicsit nehéz a mai témánk, de mindenképp érdekes, tartsanak velünk.
1: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

Egy kicsit mélyebb adásunk van ma, kedves hallgatók. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemeltem. Igen, hát ez lehet, hogy nehéz bevallani, de pontosan ezért sokan név nélkül küldenek üzenetet a 0635-92-95-re. A következő üzenet például e-mailben a kívánság@cegliradio.hu-ra érkezett, szintén név nélkül. Igen, történt ilyen, nem vagyok rá büszke. De a volt vezetés oktatom nagyon undorító ember volt, minősíthetetlen hangnemben beszélt velem, sokszor kiabált, gúnyolódott, például gagyi, nyomi mesefigurákhoz hasonlított, hogy na te olyan vagy, tudni kell, hogy kicsi rajta vagyok a spektrumon, és emiatt nem annyira erősek a szociális képességeim, magyarul csendes vagyok, de kb. Ennyi volt a bűnöm. Megpróbált a szüleim előtt rossz színben feltüntetni, hogy nem is akarok vezetni, biztos motiválatlan vagyok, meg miért nem beszélek többet. Hozzá kell tennem, hogy 40 pluszosan annyiból állt a csevegés, hogy a gimis tanulókkal nőkről beszélgetett. A másik dolog, hogy a női tanulókkal állandóan flörtöl, egy 40 pluszos dagadék férfit kell elképzelni gimis lányok közelében. Egyszer középső tükör állítás közben lepattant a szélvédőről, amivel rögzítve van az egész, és még velem akartak kifizettetni, mert biztos erősen állítgattam. Ekkor meguntam a fickót, és otthagytam a parkolóban. Pár évvel állottam, hogy szívrohamot kapott, és nagyon lefogyott, hát nem igazálhatott meg. Igen, hát sajnos vannak ilyen emberek, akik egyszerűen negatívumot sugároznak a viselkedésükkel, a beszédmódjukkal, néha még a küllemükkel is, és nagyon-nagyon rossz érzés a közelükben lenni. Már úgy értem, hogy érzed, hogy elszívja az erődet, hogy negatív hatással van rád. Vannak ilyen emberek, és nem tudom, hogy miért, hogy mi vezetett oda, de pontosan az ilyen embereken még csak segíteni sem könnyű, mert egyrésztről nem is hagynák, elzárkóznának, nem is vallanának be semmit, nem beszélnének a bajaikról, meg erősnek akarnak mutatkozni. És inkább a másikat, tehát a partnerüket dominálják le, aki meg ettől rosszul érzi magát, aki ettől majd ki hátrál a beszélgetésből, az ilyen szituációkból, vagy éppen a vezetésoktatásból, és hát ezek szerint jó pár évvel később, az történet vége az, hogy nagyon le is fogyott, szívrohama is volt, ott lehettek más problémák a háttérben, de pont az ilyen embereknél nem lehet kideríteni még ezek a problémák, mert nem hagyják, hogy a közelükben legyünk az elviselhetetlen viselkedésük miatt. Túl sokat mondtam erről a sztoriról, menjünk tovább. Egyszer egy ilyen munkatársam diákmunkán, aki ráadásul többet is keresett, mint én, próbált burkoltan kölcsönkérni tőlem, burkoltan elutasítottam. Aztán egyre kevésbé burkoltan folytatta, én meg egyre kevésbé burkoltan utasítottam el. A végén még ő volt rám megsértődve, pedig barátok sem voltunk, csak néha együtt osztottak be minket, és csapatépítőkkel jókat hülyéskedtünk. Hát ez szerintem nem olyan vészes sztori, hogyha erőszakos veled valaki, akkor te ugyanolyan hangnemben visszaválaszolsz, és tulajdonképpen megsértődik rád, de végül is veled nem is történt olyan, amiért azt gondolod, hogy megérdemelte, maximum az, hogy nem volt pénze a viselkedése miatt. Még egy történet a blokk és az első óra végére. Volt egy állatkínzó alkes szomszédunk, egyedül halt meg, előtte pár évvel agyvérzés kapott, és két napig ült a kanapéján, mire megtalálták, de túlélte. Aztán elég rosszul volt egészen haláláig, remélem minden nap rosszul érezte magát, és volt valami fájdalma, és magányosan ment el. Pesgőt bontottam, amikor kimúlt, és nem kérek érte elnézést, írja nekünk Attila. Hát, hogyha állatkínzást hall az ember, akkor nagyon könnyen meg tudja utálni az embertársait, ezt gyakorlatilag tapasztalatból mondhatom, és hát azt nem tudom, hogy én sem néztem volna végig tétlenül, de azért talán az kicsit erős, hogy ezt írod, persze te érezted, hogy milyen ember volt a szomszéd, de köszönjük az őszinteségedet minden esetre, és hát ilyen történeteket várunk a következő órában is. Hogyha volt olyan történet, amikor valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, megérdemelte, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatódik a Cegléd hangja. Helyi információ.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítványirányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az Élvonal Alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképzőintézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is egy új kérdésünk van. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, akkor küldj el nekünk a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@cegledradio.hu e-mail címre. Na akkor még egyszer, 0635 925 925, ez egy SMS szám, és az e-mail címünk kívánság@cegledradio.hu. Jöhetnek az üzenetek, és egy e-mailen kapott üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, online hallgatlak titeket, nem ceglédi a hely, azért merem leírni. A főnököm egy igazi mocskos rohadék, és még gusztustalan is. Túrházik, köpköd, szexista, és természetesen azt hiszi, hogy körülötte forog a világ. Az egész konyha és a szerviz gyomorideggel dolgozik, amikor ő bent van, főként a női kollégája, mert mindenkihez van pár kéretlen szava. Másfél hónap ezelőtt a szabad napján elment biciklizni a hegyekbe, és szegény akkorást esett, hogy zúzódott a karja és a csuklója is, a bordái megrepedtek, és idézőjelben sajnos mostanáig nem tudott jönni dolgozni. Rohadt nehéz volt visszatartani a mosolygást, mikor mondták, mi történt, és igen, súlyosnak hangzik, ami történt vele, de higgyétek el, annyira nem durva. Többször bejött lábatlankodni a beteg szabja alatt, hogy ossza az észt, és persze sajnáltassa magát, csak persze senkit sem érdekelt. Hát köszönjük ezt az őszinteséget is. Nem lehet könnyű, amikor az embernek a megélhetése függ valamitől, leginkább a munkájától, és kellemetlen a közeg, akár egy kolléga, akár a főnök miatt. Hát az nagyon rossz, főleg, hogyha tudod, hogy esetleg találkozni is fogsz vele, és akkor jönnek a kellemetlen szituációk. Másik történetünk, igen, volt egy kolléganőm, aki azt hitte, hogy felettem álló, kb. 20 éve volt idősebb. Féltékeny volt rám, mert én jöttem be a kollégájának, akibe ő volt szerelmes, és a házassága is rossz volt. Egyszer valami nagyon csúnyát kiabált nekem, meg hogy elrontottam valamit, aztán mondtam neki, hogy semmi nem lett elrontva, meg is magyaráztam neki nyugodt hangon, ettől még idegesebb lett. Mivel ketten voltunk nők az irodában, így mindig felváltva mostunk fel. Aznap éppen én voltam a soros. A kiabálás után fogta magát, bevágta az ajtót maga mögött, és hallottam egy nagy csattanást, elcsúszott. Szétment a bokája, hetekig az a nő, aki non-stop tűsarkukba járkált, nem tudott felvenni egy sportcipőt sem. Természetesen utána még rám fölmett, hogy ez is az én hibám, és én rohadt kis boszorkány vagyok. Sosem láttam még addig ilyen gyorsan dolgozni a karmát. Hát igen, a karmát, mert én is felhoztam párszor ebben a műsorban. Igen, vannak ilyen dolgok, és akkor az a helyzet sajnos, hogy pont akit viszont a karma utolér ilyenkor, na azok nem tanulnak legtöbbször ebből, úgyhogy majd mással is gonosz lesz, és újra megtörténik vele valami, de azt se fogja észrevenni. És persze velünk is történnek dolgok, tehát ne azt gondoljuk, hogy a balesetek úgy működnek, hogy az csak valami karmikus hatás. Az emberrel történnek néha olyan dolgok, ami nem tesz jót, nem örül neki, megbetegszik, baleset éri. Ez nem feltétlen karma mindig, de az is lehet, hogy igen, nem tudom. Szóval vannak tényleg balesetek is, meg vannak ilyen karmikus dolgok, amikor utolér a rossz cselekedetem. Ugye, aki másnak vermetás, maga esik bele, vagy jó tett helyébe jót várj, ezek mind olyan karmikus mondásaink, amikről nem tudjuk, hogy azok. Nem akarom a karma jegyében eltölteni ezt az adást, úgyhogy menjünk is el kicsit zenélni, és hamarosan további történetekkel jövünk.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

A Cegléd hangját hallgatják, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ilyen történeteket várunk. Egyetemen mérnöki szak, volt egy tanárom, a velejéig rossz indulatú volt, több tíz, de idők során valószínűleg több száz hallgató életét nehezítette meg a kelleténél jobban, buta is volt, meglepő módon és teljesen pofátlan módon kivételezett is a kedvenceivel, amit ő észre sem vett, de a kedvencei közül is volt, aki konkrétan mondta, hogy őt valamiért imádja a tanár, és ezért mindig kivételez vele, pedig nem tudja, hogy miért, és nem is tud nagyon sokat az anyagról, tehát ezek szerint nem tanult, gondolom arról az anyagról gondol itt a kedves üzenetküldő. Folytatom. Na, ő az egyik fél év kezdése parókába jött, mert kiderült, hogy rákos lett. Rossz embernek érezem magam ettől, de valahol ott volt bennem egyfajta visszaigazolás, hogy az a sok gonoszság végül kifizetődött. Aztán persze ki tudja, lehet, hogy már régóta beteg volt, és ez volt a negatív hatással a munkájára, csak itt éppenséggel maga a munkája több száz emberre van hatással évről évre, hogy jót is mondjak, remélem meggyógyul, jobb emberré teszi ez a dolog. Hát igen, erről is volt már szó az előző órában, hogy tulajdonképpen ott egy tanárnő volt, és kisebb gyerekekkel, hogy tulajdonképpen ezeknek az életét mind-mind megmérgezi, és valamilyen traumát okoz. És miért történhetne ez meg egyetemen is fiatal felnőttekkel, szóval hát nagyon elgondolkodtató, igen, hogy megéri-e gonosz lenni, vagy egyszerűen lehet, hogy persze gyerekkora óta ilyen volt a személyisége, de arra tudok én gondolni, hogy inkább történt vele azóta valami, lehet, hogy pont a betegség, ami miatt elkezdett negatívabb lenni az emberekkel, bár szerintem mindig jobb, hogyha pozitívabban éljük az életünket, mert egyszerűen jobb úgy létezni. Ez persze nem feltétlen döntés kérdése, de hogyha az ember valamit tehet a boldogságáért, szerintem az az, hogy nyitottan áll a világhoz, és elfogadólag, és mosolyog. Gimnáziumot kellett váltanom, mert egy akkor pályakezdő férfi magyar tanár kipécézett magának. 100%-os magyar érettségit írtam a másik suliban, nála épp, hogy megvolt a hármas. Egy éve körbejárta a képe és a neve az internetet, mert egy kiskorú fiút molesztált az iskolai kiránduláson. Közös megegyezéssel ment el a suliból, de olyan körülmények között, hogy a diákok leköpték a folyosón és hasonlók. Tudom, hogy ebben az esetben alapból sem kell őt sajnálni, de olyan szintű elégedettség és durvá jó érzés tört rám, mikor olvasgattam arról a szóló posztokat, írásokat. Emlékszem minden novella elemzés után sírva és a sok rossz percre, amit nekem okozott. Arra is, hogy érettségi után mennyi hosszú üzenetet fogalmaztam meg, amiket végül sosem küldtem el, akkor valahogy megbékéltem, és úgy éreztem, a sors rendezi a dolgokat. Igen, nem biztos, hogy az, hogyha mi szúrunk oda, vagy mi bántunk valakit, az javít bármin is, de igen, bízunk abban, hogy a sors elrendezi a dolgokat, nem lehetett ez sem egyszerű helyzet, és igen, hogyha valaki nagyon kipécézett magának, és aztán más irányból, nem tőled, hanem egy teljesen másik irányból érkezik valamilyen jóvátétel, vagy nem is tudom, akkor az ember meg tud nyugodni egy kicsit. Nézzünk még egyet. Egy héttel azután, hogy az exemmel szakítottunk, mindketten hivatalosak voltunk egy közös barátunk diplomaosztójára. Én szakítottam, mert valami olyat tett, amitől egy csapásra kiszerettem belőle. Megyünk lefelé a leláton, keressük a helyünket, erre megcsúszott és jó pár lépcsőnyét gurult. Nem esett nagyot, de én csak nevetni tudtam, sajnálni nem. Írta nekünk Laci. Hát van ilyen. Minden esetre igen, ezek szerintem azok az apró kis gonoszságok, amik azért beleférnek, vagy azok az apró kis kárörömök, amik beleférnek, ettől még nem vagy rossz ember, szóval ne aggódj miatta. Önnel volt már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolt, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen sztoria, 0630 592 592. Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a napos felhős idő, Magyarország növeli a védelmi kiadásait, gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Poalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Kedves hallgatók, volt már olyan, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolt, hogy megérdemelte. Ha volt ilyen, akkor küldj el ide a Ceglét hangjába 0635 925 925-ös. Jönnek a történetek, akár névtelenül, akár névvel, ahogy önöknek kényelmes, és igyekszek mindenkit beolvasni, bár most ezen a ponton látom úgy, hogy valószínűleg ez a műsor egészen pontosan két adásos lesz, mert hogy az időnk fogy, viszont üzenetünk van eléggé sok, úgyhogy igyekszem is minél több embert beleszorítani a maradék időbe. Az ex-em szakításunk után összejött egy lányjal, aki betegesen féltékeny volt. Közös ismerősök mesélték, hogy éjszaka is felverte a lány, mert azt hitte, hogy megcsalja, miközben a srác csak otthon aludt, és hasonlók. Akkor ezen én nagyon jól szórakoztam, írja nekünk Alexa, és hát igen, amikor olyan szakításon vagy túl, amikor nem feltétlen te kezdeményezted, és még kicsit fáj, és akkor meglátod, hogy összejön egy ilyen típusú emberrel, az exed, most attól függetlenül, hogy fiúról vagy lányról beszélünk, hát az bizony egy kis önelégültséget tud az emberben okozni. Annyit viszont el akarok mondani mindenképpen, hogy ez saját tapasztalat is, meg nagyon elcsépelt közhely, hogy a féltékenység mindig abból adódik, hogy az, aki féltékeny, éppen saját magában nem bízik igazán. Valamiért nem biztos még a kapcsolatban, mert friss kapcsolat, vagy azt hiszi magáról, hogy nem elegendő annak a hölgynek, úrnak, tehát a párjának, és ezért van a féltékenység legtöbbször, nem minden esetben, de hogyha ezen dolgozik valaki, hogy elhitesse magával, hogy ő sokat ér és jelentős, és a másik, a párja is figyel rá, akkor a féltékenységet ki lehet küszöbölni. Ezt most remélem, hogy csak így itt hagyom ajándékként. Nálam működött, amikor volt féltékeny időszakom. Azt írja nekünk a következő hallgató, hogy igen, idén egy kolléga súlyos munkahelyi balesetet szenvedett, teljes mértékben a saját hibájából. Teljesen alkalmatlan a feladatára, a totális hozzá nem értése és a bele pottyantós hozzáállása miatt számtalanszor hozott minket kellemetlen helyzetbe, vagy okozott nekünk tetemes plusz munkát. Bevallom, az első gondolatom az volt, amikor hallottam róla, hogy legalább most pár hónapig nem kell vele kínlódnunk, amíg meg nem gyógyul. Tehát igen, egy munkahelyi baleset, és ráadásul saját hibájából. És vannak azok a szitók, amikor már többször elmondják neki, meg is nehezíti mások dolgát, és még akkor se figyel ránk, akkor így úgy van vele az ember, hogy hát akkor meg is érdemelted. Nem gondoljuk valójában ezt, tehát nem akarunk rosszat senkinek, de legalább addig sem nehezíti a saját munkánkat, hogyha ilyen szempontból mi jobban járunk, akkor hagyj pihenjen csak egy kicsit. Így szerintem ez a helyes felfogás, aztán ki tudja, nem tudom. Minden esetre teljesen megértem ezt a szituációt, nekem is volt már hasonló, és igen, vagy volt olyan is, hogy egy nagyon erőszakos barátom, mindenképpen akkor még fiatalok voltunk és jártunk szórakozó helyekre, és mindenképp le akart előltetni még 3-4 kör italt,

0: és hát tulajdonképpen egybe belementem, de az az egy már pont elég volt ahhoz, hogy ő félig meddig elájuljon, ezért nem kellett többet inni aznap este, de csak olyan értelemben ájult el, hogy K.O. lett. Aztán viszont jött a karma, és nekem kellett hazavinnem egy másik barátommal. Ketten a vállunkra vettük, és akkor azzal kellett vele sétálni, és közben történetekkel szórakoztatott minket, amikor éppen ébren volt. Ez is tanulságos történet. Én is más miatt éreztem kárörömöt, aztán meg én jártam pórul. Jövünk még történetekkel, kedves hallgatók, mert még legalább egy, de szerintem kettő is bele fog férni, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Ez itt a Cegdét hangja, kedves hallgatók, a műsorunk témája pedig volt már, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Erre jött még két üzenetünk, ők fognak csak beleférni, és mindenki más, aki nem fér bele, ne aggódjon, lesz folytatása ennek a műsornak. Nekem egy-két légy egy csapásra sztorim van, tehát nekem egy-két légy egy csapásra sztorim van. Volt egy ovistársam, később általános iskolás osztálytársam, aki egy igazi köcsög bulli volt, de a tanárok kedvence volt, mert mindenkinek nyalta a popóját. Nemrég részegen felmászott egy haverja autójának a platójára, aki szintén nem volt józan, majd elmentek egy körre. A hülye kiesett fejjel előre a platóból, konkrétan majdnem szörnyet halt, hónapig volt kómában, a koponyája felé pótolni kellett valami mesterséges csonttal, a sofőr egy helyi gazdag döbrögi gyereke, és világ életében egy kibírhatatlan nagyképű volt. Mivel a másik hülye nagyjából felépült, így sajnos megúszta egy kis előzetessel, meg X idő jogsi elvétellel, valahogy egyiket sem tudom sajnálni, nem jó emberek, ráadásul abszolút a saját hibájuk volt. Hát igen, ez többszörösen nagy butaság volt, amit csináltak. Autót vezetni részegen, fölállni az autóra részegen, már ezek olyanok, de hogyha még közben nagyképűek is vagyunk mindenkivel, meg szóval... Nem örülünk az ilyen szitunak, de megértem, hogy miért érezted azt, hogy ők megérdemelték. Volt egy kolléganőm, ez már egy másik üzenet, iszonyatosan féltékeny volt mindig mindenkire, és nyomta az önsajnálatot. Mikor amúgy mindegyikünknél jobban élt, csak elviselhetetlen személyisége volt, és senki nem maradt meg mellette, csak az anyja, se barátok, se kapcsolat. Alapvetően sajnáltuk, de volt egy pont, amikor úgy voltam vele, hogy ha-ha-ha. Páran kollégák, össze akartunk ülni egy hétvégén, mindenkinek szóltunk, de nem volt kötelező. Ez a csaj már a hét elején nyomni kezdte, hogy milyen jól megy nekünk, hogy megengedhetünk ilyesmit magunknak, egy ilyen összeülést, meg milyen jó annak, aki le tudja a gyerekét adni a nagyszülőknek, neki egyébként nincs gyereke, meg aki kocsival akar menni, az nem tud inni, és milyen drága a buszjegy, és amúgy is front lesz a hétvégén, fájni fog a feje, milyen jó nekünk, akinek semmi baja, blablabla. Bla, bla, bla. Erre az egyik kolléga megunta, és azt mondta, hogy jól van, semmi gond, megértjük, hogy nem tudsz eljönni, majd minden erről szóló beszélgetéskor azonnal mondta a csajnok, hogy hát kár, hogy neked ennyi minden közbe jött, majd inkább megbeszéljük nélküled, nem akarjuk, hogy fájjon a szíved, hogy nem tudsz eljönni. Nagyon vicces és jó volt. Tehát itt az volt a szitu, hogy ez az idegesítő hölgy, ez nem tudott elmenni, és mindig kitalált valami kifogást, mindig bele akart folyni valahogy a beszélgetésbe, de aztán végül kizártátok belőle, már csak az nem derült ki, hogy maga a buli milyen volt, arról nem esik szó a történetben, de minden esetre ezt is köszönjük szépen, és igen, hogyha van tanulsága a műsornak, akkor azt, hogy néha van jogunk azt érdemel, vagy azt gondolni, hogy valaki megérdemelt egy dolgot, mert nem mindig a sajnálat van, hogyha valami olyat tett ellenünk, vagy eleve a viselkedése olyan, akkor néha vannak ilyen dolgok, de azt hiszem, hogy ha zárhatom ezzel egy személyes élménnyel, vagy nem személyessel, de egy érdekes tapasztalattal, Berki Krisztián esete volt olyan, hogy nagyon sokan nem kedvelték, de senki nem akarta a halálát, viszont a büntető fékező sztoria az olyan volt, hogy hát azért elgondolkodtatta az embert, hogy biztos, hogy az ember ideje, mert nem tudott megelőzni egy buszt, aztán viszont arra szánja a saját idejét, hogy büntetőfékezés ezzel több 10-20 embernek okozhat sérülést. Azért ez egy nagyon érdekes mentalitás. És aztán sokan azt mondták akkoriban, hogy karmikus az ő halála, hogy nem volt egy túl jó ember, és ilyen hozzáállással nem tudom, hogy lehet-e normális életvitelt csinálni. Minden esetre ezzel zárjuk a történetünket, meg a mai adásunkat is, kedves hallgatók. Lesz még folytatás, de holnap egy egészen másik témával jön a Cegléd hangja. Legyenek akkor is velünk, és tartsanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nandi búcsúzik, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Energiát holduzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, a jó reggelt szeliét pedig mindjárt kezdődik, már is mutatom, hogy mivel. Következő óra első pár percében a csodálatos Taylor Swift énekel majd nekünk, önök pedig tartsanak velem.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcson a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni. A védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel. Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, majd kölcsönös légi csapásokat hajtottak végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet.
2: Az időjárásról.
3: Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: nyerünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Július 9-e, csütörtök van, ezzel a nappal is foglalkozunk majd később. Megjönnek a megszokott reggeli rovatok, fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei, jön majd egy beszélgetés is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Ja, és persze szólnak, a Ceglédiek kedvenc dalai, maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a belvárosi gyógyszertár, a Szabadság tér 9 szám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élünk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal a jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Kritikus a tatai öregtó víz szintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcson a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni. A védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, majd kölcsönös légi csapásokat hajtottak végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet.
1: Az időjárásról.
2: Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a műsorvezető beszél. Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, utána, ha minden igaz, Becker Betty jön, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is tartsanak velem.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. Tiesto dalát játszom majd a hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Firenzében ma már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható.
3: Az időjárásról.
10: Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát oldúzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azon a dalokkal, a Celidia kedvenceivel, hamarosan pedig a lapszemlének köszönhetően elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület, ezért is tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, még pedig a borsonline.hu felülete. Pár héttel ezelőtt még nem hitte az Exatlon műsorvezetője, hogy idén össze tudnak házasodni a szerelmével. Gerencsér Timi a dominikai forgatás után végre érzi, hogy meg lesz a nagy nap nyáron, amikor hivatalosan is összekéti az életét Simon Mátyással. Megint van egy tippe, valószínűleg Simon Mátyás egy jól menő üzletember, de ez legyen az én problémám, hogy én ezt feltételezem. Gerencsér Timinek, a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének mostanában nem sok ideje jut a pihenésre, de nem bánja, szereti a pörgős életét. Miközben forgat, tartalmat gyárt, az fontos egyébként, meg fárasztó is, és fotózásra megy mondjuk az is, folyamatosan újítják fel az első közös otthonukat a vőlegényével, és végre az esküvők szervezésével is célegyenesbe érnek. Amióta hazajöttem Dominikáról, nagyjából most érzem azt, hogy utolértem magam mindenben, de még a napokban is megesik, hogy reggel betont rendelek, délután a tortakóstolóra megyünk, szóval van mit intézni, de végre összeérnek a szálak, most már látjuk azt a bizonyos fényt az alagút végén. A házban a belső munkálatokkal hamarosan tényleg kész leszünk, kint még kell majd csiszolgatni, de ha aktiválják az okos otthon rendszert, onnantól be tudunk költözni, amit nagyon szeretnénk megtenni az esküvő előtt. Ez a nagy álmunk, de volt már terben tavaly karácsonyi költözés is, szóval meglátjuk, kezdte az egyik magazinnak Gerencsér Timi. Esküvőjéről azt is elárulta, hogy már tartanak a táncpróbák is, mert nem maradhat el az első közös tánc. Mikes Annához járunk, aki nagyon aranyos, türelmes és persze profi. Matyit sokszor meg is dicséri, szerencsére gyorsan felvette a ritmust, így nehezebb lépések is lesznek a koreográfiában. Közepes esküvőt tervezünk, végül körülbelül 70 fő lesz, egy kibővített családias ünnep a barátokkal. Fügét már tréningezem, mert ő hozza majd a gyűrűket, gondolom egy kutyusról van szó. A műsorvezető, Gerencsér Timi vőlegénye, Simon Mátyás mögött sok fantasztikus közös út van, de hogy Nász útra mikor és hová mennek, azt még nem tudják. Utoljára tavaly februárban utaztunk el Arubára, ahol Matyi megkérte a kezem, azóta a felújítás, az esküvő szervezés és a forgatások miatt nincs erre lehetőségünk, de nem is baj, ha a Nász út még várat magára. Az Exatlon forgatása alatt egy hétre kijött hozzám Dominikára, mondom én, hogy jól menő üzletember, az végül is vehetjük nyaralásnak, bár ott én közben dolgoztam is. Persze, a mézes hetekre vannak álmaink, mint Francia, Polinézia vagy Hawaii, de egyelőre azt mondom, ezt az évet éljük túl, utána mehetünk Nász útra. Mondjuk én csemőzöltalomba is alig jutok ki, hát ők meg tervezgethetnek, ilyet gondolom van miből. A TV2 sztárja elmesélte, hogy nagyon szereti az új műsorát, az újra tervezés. Nagyon nehéz szívszorító sorsokkal szembesülnünk a forgatásunkon, de sokkal jobb benne lenni, mint kívülről nézni, mert így úgy érzem, segítünk a csapattal, és érdemben hozzá tudok tenni ahhoz, hogy szép legyen a ház, és szeretem őket élményprogramokkal is meglepni. Teljesen más velük együtt érezni, mint kívülről sajnálni őket. Jó érzés örömet okozni, és mindig nagyon megható pillanat, amikor ezek a családok meglátják a felújított, átalakított otthonukat. Persze ettől még lehet, hogy lesznek napi gondjaik, de egy új otthon biztosan egy új kezdetet jelenthet. Gerencsér Timivel és az ő életével is foglalkozik a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Ceglék!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. 8 csapat maradt távo, de vasárnapra már csak 4-en lesznek. Labdarúgó VB-n a Franciaország-Marokkó meccsel nyit a negyeddöntő. Az európaiak az egész torna favoritjai, de ebben a fázisban már senki sem mehet biztosra. Juan Janeiro, a DVS egykori edzője tételesen végigelemezte a még versenyben lévő csapatokat, akik közül elsősorban ő is a francia együttes tartja sokra. Címlapszori két oldalon az újságformátumban, és ezzel a témával foglalkozik, természetesen a nemzetisport.hu oldal is. És még francia-marokkói bearangúzó, a szédületes argentin továbbjutás háttere, és Nuno Campos ex-ZTE edző gondolatai a portugálokról, akik szerint úgy is lennek még VB-t. Pont írja a portál, és az újság is 0-1-ről is tovább juthat az Eto, debütál Borbé Balázs. Két kupacsapatunk is belecsapott, illetve belecsap a héten a Lecsóba. A győriek szerencsétlen vereséget szenvedtek Izlandon, de ha kezdeményezőbbek lesznek, a visszavágón fordíthatnak. A Ferencváros pedig Újvidéken első tétmeccsét játssza az őt az előző idényben tindre kényszerítő felvidéki mester irányításával. Zalánki Gergő örül, hogy mindenki kedvezően fogadta a visszatérését. Férfi pólóválogatottunk világklasszis balkezese nagy élményként élte meg a hétvégi tornagyőzelmet, a társak és a szurkolók is boldogok voltak, hogy újra látták. Varga Zsolta pedig már megbeszélt a két éve történteket, és beszélt a Prórekóba való visszaigazolásáról is. Zalánki Gergővel is foglalkozik a portál, és persze az újság is. Somogyi Ádám maradéktalanul elégedett a kosárválogatottal. A férfi VB-selejtező aktuális körét sikerrel záró magyar csapat szolnoki vezére úgy éli, mindenkinek joga van álmodozni, és igenis, versenyben leszünk a katari VB kvalifikációért. Fazeka Zoltán interjúját olvashatják tehát Somogyi Ádámmal a portálon és az újságban is. Sárkány Zalán most már 50-es medencében is szeretne nagyot villantani. Lehet, hogy még nem a nyári EB-n, hiszen csúnya válfájdalommal küzd, de Los Angeles már ott van, rövid pályás világ és Európa bajnokunk célkeresztjébe. Kovács Erika interjúját olvashatják vele. És még Wimbledon, Tour de France, beszélgetés Haukis Magusi Bálinttal és a 400-as Enyingi Patrikkal. A Nemzeti Sport.hu oldal ezekkel a sportolókkal, ezekkel a sportokkal foglalkozik részletesebben, na meg persze az újságformátum is. Jó olvasgatást!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A jó reggelt Ceglédet a friss infókkal folytatjuk, kedves hallgatók, utána pedig visszatérek majd a dalokkal. Hallgassanak rám!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Firenzében ma már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható.
2: Az időjárásról.
5: Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András, utána érkezik majd Becker Beti, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a programajánlóval, és azt is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglé!
2: Let's go, girls!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre. Az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én a belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
3: Jó reggel!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élünk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és erők, fiatalok, azonnal mutatom, mivel indul a következő 60 perc. A közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, további jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a napos felhős idő. Sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16.700-an sérültek meg, és több mint 6.400 embert mentettek ki a romok alól. Csaknem 18.000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabona termés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
3: Az időjárásról.
7: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás. A külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azon a dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, hamarosan pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondat, a mottoja az, hogy most jól gondold meg, mit teszel. Kos! Ma egy felettébb kellemetlen és feszültséget keltő információt kaphatsz valakitől, talán egy családtagtól, és előfordulhat, hogy mindez annyira hatással lesz rád, hogy semmi mással nem leszel képes foglalkozni. Mielőtt azonban belelovalnád magadat a dologba, nézz utána a hátterének. Kiderülhet, hogy nem eszik olyan forrón a kását. Bika! Vannak a terveid és vágyaid, és vannak bizonyos fizikai korlátok, melyeket te sem tudsz áthágni, bármennyire is szeretnéd. Ma eljöhet az idő, amikor te magad is belátod mindezt, és hajlandó leszel végre olyan dolgokban is elfogadni a külső segítséget, amelyben nem szeretnél. Ne légy túlságosan büszke, ma te kérhetsz támogatást, de talán holnap már te leszel az, aki ad. Ikrek! Amikor egy normálisnak hit helyzet hirtelen megváltozik, akkor derül ki igazán, hogy hányadán is állunk a környezetünkkel. Ma valakiről, akiről volt eddig egy határozott kialakult véleményed, teljesen más képet kaphatsz. Hidd el, ez az igazi arc, nem az, amit eddig annak hittél. Rák! Ma elképzelhető, hogy külön véleményeddel ellentmondásba kerülsz a környezeted egy részével, és ez feszültséget okozhat egyes emberekkel körülötted. Ha viszont fenn akarod tartani az egyensúlyt, a kapcsolatot és az információk megfelelő áramlását, nem lehet tartósan feszültségben élned. Fogadd el, hogy mások más gondolnak valamiről, és tartsd meg magadnak a saját álláspontodat, végül úgyis kiderül az igazság. Oroszlán! Ma különösen érzékeny lehetsz a környezetedben lévő egyes emberek problémáira, és legszívesebben mindenkinek segítenél magad körül, akin csak egy kicsit is azt látod, hogy bajban van. Ne feledd azonban, hogy te egymagad nem menthetsz meg mindenkit. Sokat tehetsz azonban akkor, ha okosan és átgondoltan mérlegeled, hova csoportosítasz most energiát és kivel működsz együtt. Szűz! Ma az érzelmeid és a kötelességtudatod viaskodhat egymással, és valószínűleg a második kerekedik majd felül. Talán nem lesz könnyű nemet mondanod egy szeretted kérésére, de lehet, hogy most meg kell tenned. Ne aggódj, most ezt ő könnyebben meg fogja érteni, mint azt te előzőleg gondolod. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg. Néha igazságtalannak érezzük, ami az életben velünk történik, és már előfordulhat, hogy erre még valaki rá is tesz egy lapáttal, amikor talán túlságosan is nagy elvárásokat akar támasztani veled szemben. Tedd meg, amit tudsz, annál többet úgysem lehet. Ha pedig ez nem elég, akkor valószínűleg nem benned van a hiba. Skorpió, ha a munkában vagy a vállalat feladataidban túlságosan is maximalista vagy, annak előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy az életed egyéb területein keletkezik űr. Ma érdemes lenne ezt szem előtt tartanod, amikor választasz egy feladatra vagy egy kérésre, amely egy újabb jelentős teret helyezne a válladra. Nyilas! Néhányan vannak, akik idegenek problémája iránt rendkívül fogékonyak, miközben eszükbe sem jut, hogy a családtagjaikkal megfelelően törődjenek. Ha úgy érzed, hogy segítened kell valakin, tedd meg, de most még csak véletlenül se feledkezz meg a saját életedről és a családodról. Ha már ott minden a helyén van, és te megtettél mindent, csak akkor jusson erőd és időd másra. Bak, ma talán a büszkeséged vagy az érdekei szenvedhetnek csorbát, de valószínűleg okosabb és hasznosabb lesz átengedned az irányítást és meghajolni valaki más akarata előtt, félretéve bizonyos szempontokat, melyeket talán úgy fontosnak tartasz. Tekintsd ezt úgy, mint hasznos és fontos áldozatot, melyel a környezetednek vagy hasznára. Vízöntő. Ma ügyelned kell arra, nehogy egy meggondolatlan döntés miatt kellemetlen helyzetbe kerülj később, így bármivel is keresnek meg, bármit is ajánlanak eladásra, vagy bármilyen hirtelen ötleted is lenne arra, hogy pénzt költs, inkább várj egy kicsit. Ha viszont még holnap is mindent úgy gondolsz, mint ma, akkor tedd meg. És végül halak, ma egy elsőre egyszerűnek és semlegesnek induló helyzetből is képes lehetsz kihozni valami olyasmit, amely érzelmeket és indulatokat vált ki benned, vagy a környezetedben. A hiba természetesen nem csak benned van, de talán neked kell most a legnagyobb önmérsékletet tanúsítanod. Fontold meg, hogy ebben a helyzetben csökkented az interakciót azokkal, akik már alapból is az agyadra mennek. Mindenki jobban jár. Mára ezt üzenték a csillagok.
7: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem!
1: Marad a napos felhős idő. Sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. Csaknem 18000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
2: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez, este a ti kisebb-nagyobb megszakításokkal, a jól megszokott módon. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programajánlóval, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd! Hey!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérőformáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó egy óra osszája. Ez a dal szól azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gírosz.
8: Pont egy gírosz?
7: Igen, pontosabban a gírosz pont.
6: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a napos, felhős idő. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 000 köbmétert. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hozzátette, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
3: Az időjárásról.
9: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint jön majd egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Mindenképpen maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegli!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
11: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
12: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
11: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
12: Egy kattintás és megnyílik a város.
11: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
12: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
11: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
12: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
11: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak.
13: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, azon a kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. 92.5.
14: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 35. része. Most is szokás szerint dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni, méghozzá egy igen érdekes, izgalmas témáról, mint ahogy mindig is. Szervusz Ivett, köszöntelek.
15: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
14: Ugye belőzetesen egyeztettünk már, és a D-vitamin felé vesszük az irányt a mai adásban. Úgy általában ugye a vitaminokat azért jól ismerjük, meg ezt is érdemes szedni, azt is. Én emlékszem arra, hogy még annak idején középiskolában biológiából tanultunk róluk, és akkor megtanultunk egy szót, hogy adek. Ismerős?
15: Igen, igen. Szerintem sokaknak így a biológiai tanulmányokból.
14: Ugye remélem a hallgatók közül is emlékeznek erre a kis szóra, mert ugye A, D, E, K, és akkor ezek a vitaminok, amelyek zsírban oldódó vitaminok, a többi javarészt
15: vízoldékony,
14: a C-vitamin is például ezek szerint, de ugye az ABC minden betűjéhez nem tartozik egy-egy vitamin. Nem. Hát például Z-vitaminról nem hallottam.
15: Én sem.
14: Igen, oké. De azért van jó pár vitamin, és ezek közül azért vannak olyanok, amik úgy gyakran előkerülnek, akár a közbeszédben, akár a gyógyszertárban, akár otthon mi nálunk is.
15: Igen, az orvosi gyakorlatban is egyébként. Tehát ez nem fog kimenni a divatból, hogy azért figyeljünk a megfelelő vitaminpótlásra.
14: Igen.
15: És a vitaminellátottságra, és az sem fog kimenni a divatból, ha lehet így fogalmazni, hogy nagyon gyakran a tünetek hátterében valamilyen vitaminhiány szerepel.
14: Bizony, bizony. Hát gondoljunk a skorbutra, ugye az a C-vitaminhoz Igen. kötődik, amit a hosszú hajóúton szenvedtek el sokszor a matrózok, szegények még jó pár száz évvel ezelőtt, és nem tudták, hogy mi a gond, és akkor rájöttek, hogy amikor például citromot eszegettek menet közben, akkor valahogy nem jött elő ez a betegség, és hoppá, akkor erre van egy ilyen megoldás. Ők nem tudták, mi az a C-vitamin, de tudták azt, ha citromot eszünk, nem kapunk skorbutot, nem hullanak ki a fogaink, és minden egyéb más bajunk nem lesz, ugye?
15: Igen, itt elsősorban ott a vérzékenység volt, ugye,
14: és az
15: a vezető
14: is bizony, igen.
15: tünet, és régebben bevált be egy gyógyászati gyakorlat volt, hogy régen vérzéses kórképeknél C-vitamint is adtak, pont ebből a megfontolásból. Ma már ez nem ajánlás, de régen volt egy ilyen régi tapasztalati megfigyelésen alapuló terápiás stratégia.
14: Igen. A mai főhősünk a D-vitamin viszont zsíroldékony. Mi a különbség egyébként a víz meg zsíroldékony vitaminok között?
15: Hát talán gyakorlati szempontból a legfontosabb különbség az, hogy mennyi ideig képes a szervezet tárolni, illetve mennyire feltétlenül kell figyelnünk arra, hogy ez napi szinten bekerüljön a szervezetünkbe. Ugye a zsíroldékony vitaminokat általában tudja raktározni a zsírszövetünk, tehát ott gondolkozhatunk olyanban, hogy valamilyen tartalékot képezni, és erre lehet számítani. A vízoldékonyaknál ez kevésbé jellemző.
14: Hamar kiürülnek, ugye?
15: Hamarabb kiürülnek, és lehet egy ilyen állandó pótlási lehetőségben gondolkozni.
14: Igen, igen. A D-vitaminról azért sokat hallunk, és hát tudjuk azt, hogy nagyon sokféle dologban nagyon fontos szerepet játszik a szervezetünkben. Egyáltalán ugye, ha valami korságba esünk, sem rossz, de a megelőzés szempontjából sem mellékes ez a vitamin, ugye?
15: Igen, így az egész beszélgetés sorozatunk azt gondolom fő fókuszba helyezi a megelőző
14: nagyon
15: gondolkodást.
14: Fontos, igen.
15: Hiszen egy betegséget sokkal egyszerűbb és könnyebb megelőzni, mint a már kialakult szövődményeket kezelni, és így van ez a hiányállapotoknál is. Tehát, hogyha egy hiányállapot talaján kialakul egy betegség, akkor már nem csak egy hiányállapotot kell kezelni, hanem egy betegséget, és ez a betegség ez olyankor alakul ki, amikor már a kompenzáló mechanizmusai a szervezetnek is kimerülnek. És éppen ezért sokkal célszerűbb és sokkal helyesebb gondolkodás már annak a felvetése, hogy mondjuk egy hiányállapotot kezelni, tehát megelőzzük ezeket a dolgokat.
14: Igen, és hogy hogyan előzhetjük ezt meg? Ugye a vitaminoknál is el szoktuk ezt mondani, meg egyéb más fontos tápanyagoknál is, hogy jó, egy tekintélyes részük már tablettázott formában elérhető, megvásárolható a gyógyszertárban, szépen szedegetjük, és akkor úgy érezzük, hogy minden rendben van, viszont ezeket nagyon sok élelmiszerünk is tartalmazza, és te is nem egyszer tanácsoltad azt, hogy célszerűbb bizonyos anyagokat úgy bevinni a szervezetbe, hogy természetes formában, nem feltétlenül a tabletta formátumban.
15: Na hát a D-vitamin lehet, hogy akkor egy kivétel lesz.
14: No.
15: Egyrészt, mert az előanyaga, az előfordulása is nagyon korlátozott, most akkor szűkítsük a magyar ember vonatkozására. Ugye az előanyaga az inkább az ilyen zsíros tengeri halakban lehető fel, meg algákban legfőképpen, és éppen ezért figyelhető meg az a földrajzi különbség is, hogy a tengerpartok közelében azok a népek, akik több tengeri halat esznek, ott kevesebb a D-vitamin hiányos állapot, és emellett ki kell emelni, hogy ahol a napsütéses órák száma is magasabb. Tehát kettő összege lesz az, ami ezt a dolgot meghatározza, és érdekes módon, vagy hát nem érdekes módon, hanem tudjuk ennek már a tudományos hátterét is, hogy ezekben a populációkban, ahol magasabb a napsütéses órák száma és magasabb alapvetően az élelmiszerek D-vitamin ellátottsága és ezáltal a bevitel, ott a depressziós betegségek is kevesebb százalékban fordulnak elő, és a mentális jólét is magasabb, úgyhogy egy ilyen összefüggés is van. Na most Magyarország ebből a szempontból kevésbé szerencsés, és hát már csak financiálisan sem feltétlen tudunk beszerezni minden, tehát a táplálékkal nem tudjuk olyan mértékben pótolni a D-vitamin, mint amilyen szükségletünk van. Úgyhogy ahhoz, hogy elkerüljük a D-vitamin hiányos állapotot, megfelelő ajánlások vannak, hogy gyermekeknél, illetve felnőtteknél milyen napi D-vitamin bevitel az, ami ajánlott. Ez Magyarországon felnőtteknél, hát naponta Változtak itt is az ajánlások, én 2000 nemzetközi egységet mondok, 2000 nemzetközi
14: ez
15: egység az ajánlott. Uh-huh. Egyes irodalmi adatok azt mondják, hogy 4000 egységnél ne legyen magasabb tartósan, igen, hónapos, éves szinten, mert ugye a zsírszövetben ez el tud halmozódni. Hozzá kell tenni, hogy én az én gyakorlatomban még nem láttam D-vitamin szedés miatti túladagolást.
14: Igen.
15: És voltak, akik tartósan azért 4000 egységeket vettek magukhoz, úgyhogy ez egy túl biztosított dolog, de az, hogy naponta minimum 2000 nemzetközi egységet szedjünk, ez egy jó ajánlás. Azt is szokták mondani, hogy ez szezonális legyen, ugye ősztől tavaszig tartó ciklusban, amikor kevesebb
14: akkor fontosabb, a napsütés, is kevesebb, persze.
15: Ugyanakkor az is megfontolandó, hogy most már az elmúlt talán évtizedről beszélhetünk úgy, hogy már megszűnt az az egészséges napozás. Ugye azt szoktuk mondani régen, hogy majd nyáron napozok, hogy D-vitaminnal töltöm magam.
14: És akkor tényleg a napsütéstől bennem hát keletkezik a D-vitamin.
15: Ez lesz az aktivációja, kell hozzá, így van, kell hozzá.
14: Ez nagyon érdekes.
15: Ugye a régi neve az angol kór, az pont ezért volt ugye gyermekeknél,
14: igen,
15: hogy az ipari városokban, Angliában, amikor a füstfelhőbe eltakarta a napot, és nem volt elég napfény, akkor a rahitis gyakorlatilag emiatt alakult ki. Ennek a magyar megfelelője az angol kór, ami egy D-vitamin hiányos gyermekkori betegség volt annak idején.
14: Igen, emlegették, ezt még irodalmi művekben is előfordul. Igen.
15: Így van, tehát azért az fontos, hogy mennyire szabad, és itt akkor az UV károsodásra és az UV-nek a káros hatásaira utalok, hogy persze, mennyire szabad hagyatkoznunk mi a napozásra, mondjuk 2026 nyarán majd. Én nem biztos, hogy erre bíztatnék bárkit is, mert hogy megvan annak a káros szövődménye. Én azt mondom, hogy abból olyan nagy baj nincsen, ha mi egész évben naponta 2000 nemzetközi egység D-vitamint magunkhoz veszünk, abból nem lesz túladagolás.
14: És tulajdonképpen milyen betegségeket előz még meg a megfelelő D-vitamin ellátottság?
15: Hát ugye, ha azt nézzük, hogy mi az ő funkciója, ő a kalcium anyagcsere szabályozásban vesz részt, és fokozza a bélből a kalcium felszívódást és a beépülését a csontokba. Tehát igen, a hiánya az elsősorban ezt fogja meghatározni, és ezért fontos az, hogy a csontjaink, az izmaink, a mozgás szerverendszerünknek az egészsége, úgyhogy ha a legfontosabb dolgot kellene kiemelni, akkor az a csontritkulásnak a megelőzése és a csontjaink egészsége. De tudjuk, hogy a szervezetünk az egy szervrendszer. Itt soha nem csak önállóan egy csont egészségről beszélünk, összefüggésben van mindennel. Nagyon sok vizsgálat van azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amiben még hasznos tud lenni a D-vitamin, és rengeteget vizsgálták mondjuk egyes típusú cukorbetegség kialakulásában, és bizonyos védvizsgálatok hoztak összefüggést, találtak arra irányuló bizonyítékokat, hogy esetleg azon a területen, ahol jó a D-vitamin ellátottság, kevesebb az egyes típusú cukorbetegség kialakulása.
14: Érdekes.
15: Ugye fontos tudnunk, hogy ez egy autoimmun betegségként deklarált dolog, és ezzel párhuzamosan az egyéb autoimmun betegségeknek a kialakulása is csökkenhet. Itt megoszlanak a bizonyítékok erősségei, de azt gondolom, hogy érdemes ebből azt elvinni, hogy ez biztos, hogy nem káros. Tehát valamelyest az immunrendszer és az autoimmunitás ellen való törekvésünkbe tud segíteni a D-vitamin.
14: Hogyne, és a depressziót is említetted,
15: így van,
14: hogy
15: ezt
14: az ellen is.
15: Mentális jólét egészségével is. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon sok mindenben, emellett felszívódási zavarokban, krónikus vesebetegségekben, és bizonyos szempontból az immunrendszerünk kapcsán azzal is láttak összefüggést, hogy a felső légúti fertőzésekre, akik fogékonyabbak, gyakran D-vitamin hiányosak. Tehát itt is, hogy a javuló immunstátuszunk, tehát egy jól működő immunrendszernek egy jó D-vitamin raktár az alapfeltétel, az egyik alapfeltétele. Úgyhogy erre figyeljünk, tehát legyenek rendben a D-vitamin raktáraink, és fontos tudnunk, hogy, és annak számára is üzenet, aki nem érzi magát D-vitamin hiányosnak, hogy Magyarország lakossága alapvetően D-vitamin hiányos.
14: Igen.
15: Nyugodtan induljunk ki ebből.
14: Igen.
15: És nyugodtan, gyakorlatilag büntetlenül lehet 2000 egység, nemzetközi egység D-vitamint szedni.
14: Igen, ez rá van írva minden dobozra.
15: Igen.
14: Gyakorlatilag most tényleg nem a reklám helye, de hogyha bemegyünk a patikába, akkor ezeket a D-vitamin készítményeket bátran vásárolhatjuk,
15: így
14: ugye?
15: Van.
14: És akkor arra rá van írva, hogy az 2000 egység, vagy 3000 egység,
15: igen,
14: vagy stb. És akkor ezeket rendszeresen, különösen ebben az őszi-téli időszakban érdemes, akár napi szinten.
15: Szinte kötelező jelleggel az őszi-téli tavaszi időszakban, vagy ha valakinek krónikus betegsége van, vagy hogyha idősebb és igen, a csontegészségre figyelünk, de sok esetben daganatos megbetegedések kapcsán is pozitív ajánlott összefüggést hoznak. Tehát itt tényleg egy ilyen nagyon jó, pozitív értékű dologról van szó.
14: Nagyon jó. Szóval D-vitamin, ne tessék elfelejteni, a többi vitamin sem.
15: Igen.
14: Természetesen lehet, hogy azokról is sejtünk majd szót, hogy milyen vitaminok azok, amelyek mindenképpen szükségesek, hogy megelőzzük a bajt, vagy ha már bekövetkezett, akkor minél hamarabb kikeveregjünk belőle. Úgyhogy a D-vitamin valóban nagyon fontos, és itt Európa kellős közepén, ahol nincsen tenger, a napsütéses órák száma annyi, amennyi, tehát itt nem árt, hogyha egy kis tablettával is rásegítünk, és ez a 2000 egység környékre azért legyen a minimum, hogy az meglegyen naponta.
15: Így van, és én alapvetően tényleg azt szoktam képviselni, hogy amit csak lehet, természetes táplálékból pótoljuk. Ugye volt már erről igen szó, jobb a felszívódás, a biohasznosulás, na a D-vitamin ebben egy kivétel lesz. Tehát a D-vitamint azt ettől függetlenül akár kiegészítő terápiában így azért javasoljuk.
14: Nagyon jó. Köszönjük szépen a jó tanácsokat, doktornő, és akkor innen megyünk tovább, hogy milyen témával, az majd kiderül, de az már a 36. részünk lesz. Most ez volt az egészségünkre 35. része, és most is dr. Szabó Ivett volt a vendégünk. Ivett, köszönöm szépen a jó tanácsokat, és akkor találkozunk legközelebb is.
15: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
13: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak, este 6-ig lehetünk együtt, utánam, bár korábban mást állítottam, nem Becker Betty jön, hanem Szabó Kristóf, utána pedig Vörös Nándi, most meg dalok, itt a Cegléd Rádióban, tartsanak vele!

0: Hamarosan folytatjuk dalokkal itt a 92-t, előtte azonban a jó reggelt Szegédben, azonnal jönnek a legfrissebb információk, tartsanak velem!
1: Az a napos felhős idő. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok, a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hozzátette, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
2: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána nem Becker Betty jön, hanem Szabó Kristóf, hogy korábban is már említettem, ezt követően pedig Vörös Nándi lesz majd a műsorvezető. Most meg reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Reklámot hallottak. Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd! You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenét a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerő.

0: Na, a jó reggelt Szeglédnek, vége a mainak mindenképpen. Mindjárt indul a plusz-minusz kettő, mutatom, hogy mivel. Ed Sheeran énekel majd a hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a napos, felhős idő, sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Az iráni forradalmi gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is kiterjeszti, ha az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a hormúzi szoros csak iráni feltétel mellett nyílhat meg, nem pedig az amerikai fenyegetések nyomására. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Naningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. A mentésben több mint 8 ezeren vesznek részt. Kritikusan alacsony a Tatai-Üreg-tó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli asszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az asszályhelyzet.
6: Az időjárásról.
7: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a Plusz-2-t, hamarosan pedig szokás szerint foglalkozok a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Ezért is maradjanak velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk. FM 92.5. Cegléd Rádió. I will always...

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00, kettől péntekig 17:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérőformáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléden.

0: Kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk itt a 92-tön. Az idei futball világbajnokság talán legbizarabb epizódja volt az, amikor a FIFA, részben az amerikai elnök Donald Trump hathatós közbenjárása miatt kreatívan nyúlt a saját szabályaihoz, és eltörölte a bosnyákok ellen piros lappal kiállított Float, azaz Folarin Balogun eltiltását. Balogun így játszhatott hétfőn a belgák elleni nyolcaddöntőben, ami nagypont kavart, de az amerikai csapat sokra nem ment vele, 4-1-es vereséggel zúgtak ki a belgák ellen. Balogunnal ellentétben az amerikai stáb két tagja nem lehetett ott a hétfői meccsen, amire hivatalos magyarázat nincs, de vélhetően nem a FIFA csendes beismerése, hanem Balogun bosnyákok elleni ünneplése miatt. Az amerikai csapat két tisztviselőjének eltiltásáról a Front Office Sports számolt be kedden, és valóban a FIFA honlapjára hétfőn feltöltött dokumentum alapján a csapat menedzser Sam Zapatka és az amerikai válogatott biztonságáért felelős szerv alelnöke Frank Pennell lettek felfüggesztve a belgák elleni meccsre. A FIFA nem indokolta meg, hogy milyennek az oka, annyi látszott csak, hogy Zapatka és Pennell elsőre nem voltak rajta a listán, végül azonban ők is rákerültek a meccsnap előzetes áttekintőjére. A frissítés mindenképpen szokatlan volt, sem előtte, sem azóta sem kellett változtatni ezeken a dokumentumokon. A hétfői előnézetben eredetileg Balogun is szerepel, de az első frissítése kikerült belőle, majd a második frissítése jelent meg Zapatka és Pennell rajta. Ez elsőre elég furcsának tűnik, és kicsit olyan, mint a FIFA csendben el akarta volna sikálni a dolgokat, vagy valamit, de valószínűleg nem erről van szó. A szervezet ugyancsak hétfőn tett közé részletes magyarázatot a honlapján arról, hogy miért vonták vissza Balogun eltiltását, ebben szerepel az is, hogy Balogun nem csak a piros lapot érő szabálytalanságával követett el vétséget, hanem azzal is, hogy a meccs után visszament ünnepelni a pályára, amit a FIFA hatályos fegyelmi szabályzata szerint nem tehetett volna meg. Ugye a szabályzat szerint, ha valakit kiállítanak, annak egy kísérő oldalán az öltözőben, vagy a doping szobában kell várakoznia, amikben nem jelentik, hogy szükség lesz a dopingvizsgálatra. Ha nem, akkor még kimehet, de nem viselheti a szerelését, és legfeljebb a lelátóról követheti az eseményeket. A meccs utáni sajtótájékoztatón vagy egyéb média eseményeken sem vehet részt. Balogun a bosnyákok elleni győzelem után a társaival ünnepelt a pályán, a FIFA pedig hétfői közleménye szerint meg is állapította a szabálysértést. Ez alapján azt tűnik valószínűnek, hogy Pennell és Zapatka azért lettek felfüggesztve, mert nekik kellett volna garantálni, hogy Balogun ne mehessen vissza a pályára. Persze azt nem tudni, hogy tényleg ez volt-e az ok, mert ez ügyben vagy az ügyben sem az amerikai szövetség, sem a FIFA nem adott bővebb tájékoztatást.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: BB-vel foglalkozunk. Neymar, a brazil labdarúgó válogatott 34 éves veteránja hétfőn, miután Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a világbajnoki 8-döntőben, bejelentette visszavonulását a nemzeti együttesből. A mérlege bámulatos, 130 válogatott meccs, 80 gól. Mindkettő brazil rekord. Pelé egyébként 77 gólnál rekedt meg. Ez idáig rendben is van, hiszen még egy VB alig ha férne bele, csak hogy most a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy nem csak a válogatottól vonul vissza, hanem a Santostól is, dacára annak, hogy decemberig még szerződés köti Pelé egykori klubjához. A norvégoktól elszenvedett vereség után Neymar könnyek között búcsúzott a nemzeti együttestől, és arról beszélt, az előtt álló napokat családjával akarja tölteni méghozzá Floridában, aztán majd meglátja, hogyan tovább. Pillanatnyilag három opció közül választhat. Visszatér a Santoshoz, és kitölti a decemberig szóló szerződését, elmegy egy kisebb klubhoz, ahol nem olyan nagy rajta a nyomás, mint a Santosnál, vagy szögre akasztja a futballcsukát, és most azonnal visszavonul. A Neymarhoz közel álló barátok szerint a fizikai és mentális elhasználódás annyira erős, hogy a legtöbben a harmadik változatot tartják a legvalószínűbbnek. Egyelőre ennyit a labdarúgó világbajnokságról.
1: Szeglid Rádió. Változatos és friss.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a

0: Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: KGM Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Ceglét Rádióban.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.

0: Azonnal megmutatom. A hírek után azonnal Lady Gaga énekli a The Dead Dance című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
7: Csontleves cérna metéltel, A-menü töltött káposzta tejföllel, B-menü margaréta csirkemell burgonyapürével, C-menü rántott karfiol rizssel és tartármártással. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
6: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
7: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
6: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
7: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban az MTI-vel. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Az iráni forradalmi gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is kiterjeszti, ha az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltétel mellett nyílhat meg, nem pedig az amerikai fenyegetések nyomására. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Naningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. A mentésben több mint 8000-en vesznek részt. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt.
2: Az időjárásról.
8: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a Czeg Lídia kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval és a csillagok üzeneteivel. Elsősorban azok számára fontos ez az info, mármint a napi horoszkóp, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, mert én ott már elárultam, hogy mit üzenek már a csillagok, szóval még egyszer napi horoszkóp hamarosan, maradjanak velem! Ceglédrádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondata motója az, hogy most jól gondold meg, mit teszel. Kos! Ma egy felettébb kellemetlen és feszültséget keltő információt kaphatsz valakitől, talán egy családtagtól, és előfordulhat, hogy mindez annyira hatással lesz rád, hogy semmi mással nem leszel képes foglalkozni. Mielőtt azonban belelovalnád magadat a dologba, nézz utána a hátterének. Kiderülhet, hogy nem eszik olyan forrón a kását. Bika! Vannak a terveid és vágyaid, és vannak bizonyos fizikai korlátok, melyeket te sem tudsz áthágni, bármennyire is szeretnéd. Ma eljöhet az idő, amikor te magad is belátod mindezt, és hajlandó leszel végre olyan dolgokban is elfogadni a külső segítséget, amelyben nem szeretnél. Ne légy túlságosan büszke, ma te kérhetsz támogatást, de talán holnap már te leszel az, aki ad. Ikrek! Amikor egy normálisnak hitt helyzet hirtelen megváltozik, akkor derül ki igazán, hogy hányadán is állunk a környezetünkkel. Ma valakiről, akiről volt eddig egy határozott, kialakult véleményed, teljesen más képet kaphatsz. Hidd el, ez az igazi arc, nem az, amit eddig annak hittél. Rák! Ma elképzelhető, hogy külön véleményeddel ellentmondásba kerülsz a környezeted egy részével, és ez feszültséget okozhat egyes emberekkel körülötted. Ha viszont fenn akarod tartani az egyensúlyt, a kapcsolatot és az információk megfelelő áramlását, nem lehet tartósan feszültségben élned. Fogadd el, hogy mások más gondolnak valamiről, és tartsd meg magadnak a saját álláspontodat, végül úgyis kiderül az igazság. Oroszlán! Ma különösen érzékeny lehetsz a környezetedben lévő egyes emberek problémáira, és legszívesebben mindenkinek segítenél magad körül, akin csak egy kicsit is azt látod, hogy bajban van. Ne feledd azonban, hogy te egymagad nem menthetsz meg mindenkit. Sokat tehetsz azonban akkor, ha okosan és átgondoltan mérlegeled, hova csoportosítasz most energiát és kivel működsz együtt. Szűz! Ma az érzelmeid és a kötelességtudatod viaskodhat egymással, és valószínűleg a második kerekedik majd felül. Talán nem lesz könnyű nemet mondanod egy szeretted kérésére, de lehet, hogy most meg kell tenned. Ne aggódj, most ezt ő könnyebben meg fogja érteni, mint azt te előzőleg gondolod. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió.

Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, néha igazságtalannak érezzük, ami az életben velünk történik, és már előfordulhat, hogy erre még valaki rá is tesz egy lapáttal, amikor talán túlságosan is nagy elvárásokat akar támasztani veled szemben. Tedd meg, amit tudsz, annál többet úgysem lehet. Ha pedig ez nem elég, akkor valószínűleg nem benned van a hiba. Skorpió, ha a munkában vagy a vállalat feladataidban túlságosan is maximalista vagy, annak előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy az életed egyéb területén keletkezik űr. Ma érdemes lenne ezt szem előtt tartanod, amikor választasz egy feladatra vagy egy kérésre, amely egy újabb jelentős teret helyezne a válladra. Nyilas! Néhányan vannak, akik idegenek problémája iránt rendkívül fogékonyak, miközben eszükbe sem jut, hogy a családtagjaikkal megfelelően törődjenek. Ha úgy érzed, hogy segítened kell valakin, tedd meg, de most még csak véletlenül se feledkezz meg a saját életedről és a családodról, ha már ott minden a helyén van, és te megtettél mindent, csak akkor jusson erőd és időd másra. Bak! Ma talán a büszkeséged vagy az érdekei szenvedhetnek csorbát, de valószínűleg okosabb és hasznosabb lesz átengedned az irányítást és meghajolni valaki más akarata előtt, félretéve bizonyos szempontokat, melyeket talán úgy fontosnak tartasz. Tekintsd ezt úgy, mint hasznos és fontos áldozatot, mellyel a környezetednek vagy hasznára. Vízöntő! Ma ügyelned kell arra, nehogy egy meggondolatlan döntés miatt kellemetlen helyzetbe kerülj később, így bármivel is keresnek meg, bármit is ajánlanak eladásra, vagy bármilyen hirtelen ötleted is lenne arra, hogy pénzt költs, inkább várj egy kicsit. Ha viszont még holnap is mindent úgy gondolsz, mint ma, akkor tedd meg. És végül halak, ma egy elsőre egyszerűnek és semlegesnek induló helyzetből is képes lehetsz kihozni valami olyasmit, amely érzelmeket és indulatokat vált ki benned, vagy a környezetedben. A hiba természetesen nem csak benned van, de talán neked kell most a legnagyobb önmérsékletet tanúsítanod. Fontold meg, hogy ebben a helyzetben csökkented az interakciót azokkal, akik már alapból is az agyadra mennek. Mindenki jobban jár. Mára ezt üzenték a csillagok. Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
10: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.

0: hallgatók, tisztelettel jelentem, a délelőttnek vég. A délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Hírek után Milkitől szól majd a Just the Way You Are című 2002-es közös ismerés. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban az MTI-vel. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várják. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A Kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben.
2: Az időjárásról.
7: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Maradjanak velem. A Plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a Celgédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig visszatérek, és foglalkozok a mai nappal, azaz július 9-ével csütörtökkel. Hallgassanak rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
6: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Kedves hallgatók, július 9-e van a mai napon, a Lukréciák és a Verák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Eleonóra, Margit, Félix, Veronika, Hajna, Koppány, Faustina és Gottfried nevű ismerőseiket is. Egyébként a Lukrécia római eredetű etruszk nemzetségnéből származik, a név jelentése megnyerő, vonzó. A Vera a magyarban mindenek előtt a Veronika önállósult becézője, a szláv nyelvekben, elsősorban az orosz cseh szlovák nyelven önálló név, a jelentése hit. A németben a Veronika és a Verena becézője is lehet. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: azonnal folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 79 éve látta meg a napvilágot John Mitch Mitchell, angol zenész, aki a The Jimi Hendrix Experience dobosa volt. 46 éves lenne a mai napon Fábián Júli jazz énekesnő, dalszövegíró, dalszerző. Zenei tanulmányait az Albert Falvi Petőfi Sándor Általános Iskola énekzene tagozatán alapozta meg, ahol klasszikus zongorát is tanult. A Toldi Ferenc gimnáziumon 1998-ban érettségizett, majd a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát, melye párhuzamosan az Etüd zeneiskolában sajátított el a jazzének alapjait. Elég jó sikerült neki, ahol tanárai Munkácsi Bea és Vinant Gábor voltak. Két év énektanulás után felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára Berki Tamás tanítványaként. Érett, átélt előadásmódja mellett kiemelkedő volt fejlett stílus érzéke és improvizatív készsége. Számos formáció tagja volt, csak egy párat emelnék ki, mert reggelig tudnám sorolni. A kizárólag női tagokból álló soft jazz band, az elektronikus zenét játszó Eric Sumo band mellett saját jazz kvartettet alapított Just in Time néven. A Téni Márta művészeti vezetésével indult 5 jazz énekesnőből és 4 tagú zenekarukból álló formációban a Jazz Jetben is énekelt. Saját kvartettje a Just in Time 2 évig volt jelen a hazai jazz életben és koncerteket adott klubokban és fesztiválokon, többek közt a Jazztergon Fesztivál, a Sziget Fesztivál, a Columbus Jazz Club és az A38 hajó színpadán, itt például a blues legenda Robben Ford előzenekaraként. A kvartett olyan zenész egyéniségekkel is fellépett, mint a trombitás Fekete Kovács Kornél, Ducsai Szabolcs, vagy a fiatal gitáros Tehetség Ulász Szabolcs. Először 2012-ben ment kényszer pihenőre, az akkor 32 éves énekesnő. Egy év múlva a Focus Portrait című műsorban beszélt arról, hogy komoly egészségi probléma miatt vonult vissza. Ekkor még sikerült felgyógyulnia. 2017. július 16-án több koncertje lemondása után jelentette be, hogy daganatos megbetegedése miatt önkezelésekre van szüksége, amik határozatlan időre kizárják azt, hogy fellépéseket, interjúkat vállaljon. Pontosan 5 hónappal később, 2017. december 16-án családja, barátai és zenésztársai körében hunyt el 37 évesen. Halálát nőgyógyászati rákos megbetegedés okozta. Ma lenne 46 éves Fábián Júli. Természetesen a folytatásban ő énekel, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! 92.5!

0: Sok még egy nevet meg kell említenünk. 80 éve látta meg a napvilágot Bon Scott, skót születésű ausztrál zenész. Az AC/DC nevű együttes énekeseként és szövegírójaként vált világhírűvé. A skóciai Forfarban született, majd 1952-ben a családjával Ausztráliába vándorolt. Scott 1964-ben megalapította első zenekarát, a The Spectors-t, amiben dobos és alkalmi énekes volt. Scott sok előadóval dolgozott, mielőtt Dave Evans helyére nem került az AC/DC-nél. 1964-ben a csapat népszerűsége először csak Ausztráliában volt jelentős, azonban a Highway to Hell nevű albumukkal egy csapásra világsztárra váltak. Bon Scott a világsztár státuszt rövid ideig élvezhette. 1980. február 19-én holtan találták egy autóban. Az AC/DC a feloszlás szélére került, de nagy nehezen sikerült újra talpra állni és folytatni a diadal menetet a Back in Black-kel és Brian Johnsonnal. Az új lemez Scott tiszteletére készült, márhogy az akkori új lemez, és a világ harmadik legjobban fogyó lemeze lett. A Hit Parader minden idők 100 legjobb heavy metal énekese listáján az 5. helyen végzett, valamint a Classic Rock magazin minden idők legjobb frontemberének választotta Freddie Mercury-t és Robert Plantet megelőzve. Egy AC/DC dallal folytatjuk itt a 92-tön, bár ebben a dalban nem ő énekel, de hát mégiscsak szóba került az AC/DC, akkor jöjjenek ők itt a Cegléd Rádióban. Ráadásul az Intim Részek című film betétdalát játszom azonnal itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Köszöntjük kedves hallgatókat, Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órája.

0: Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
6: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a napos felhős idő. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki Orbán Anita. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy a tagországok megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, közölte Orbán Anita, aki Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai csúcs találkozón. A külügyminiszter hangsúlyozta, Ukrajnával kapcsolatban megegyeztek arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne. A tárcavezető hozzátette, sok kormány és államfő szerint a NATO erősebb, mint valaha. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Odesszában már a gyásznapot hirdettek az éjszakai orosz légi csapások áldozatainak emlékére. A rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadásban civil infrastruktúrális létesítmények, üzletek és benzinkutak rongálódtak meg. Négyen meghaltak, hatan megsebesültek. A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz dróncsapásnak is volt egy halálos áldozata. 5 civil, köztük 3 mentős is megsebesült. Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozást indított. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várják. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A Kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben.
2: Az időjárásról.
7: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk fontos, hasznos információkkal. Programajánlóval szólok majd az időjárásról, és szólok majd a közlekedőköz is. De ebben a szűk 60 percben a zenéké a főszerep. A Ceglédiek kedvenc dalai, maradjanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléd kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zené a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számot

0: nevű csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Cegléd Rádió.

0: hallod a Soul Kid zseniális énekes előadásában. Jön mindjárt Lady Gaga és Bruno Mars közöse. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Marad a szeles napos idő. Megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Meghalt Bonnie Tyler. Jó napot kívánok, Szej Frida Adéla vagyok. A lengyel és a magyar nemzet mindig számíthatott egymásra, és ez megalapozza a közös jövőt is. Jelentette ki az országgyűlés elnöke Varsóban a lengyel hivatali partnerével közösen tartott sajtóértekezleten. Forsthofer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon. Hozzátette, politikailag, gazdaságilag és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre. A NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy a tagországok megerősítették védelmi kiadásaikat, felhozzák a GDP 5%-ára, közölte Orbán Anita, aki Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai csúcs találkozón. A külügyminiszter hangsúlyozta, Ukrajnával kapcsolatban megegyeztek arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne. A tárcavezető hozzátette, sok kormány és államfő szerint a NATO erősebb, mint valaha. Sólyog Tamás köztársasági elnök véleménye szerint az alaptörvény módosítási javaslat sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. A 17. módosítás egyebek között megszünteti Sólyog Tamás államfői tisztségét. A köztársasági elnök úgy véli, hogy politikai indokokra hivatkozva személyre szabott módon távolítaná el az alkotmányozó többség, és utóda politikai kinevezett lenne. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, és eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az ügy végleges lezárásához azonban szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A terror elhárítási központ március elején tartóztatott fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, melyet a választás után visszajuttattak. Elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnő. Első kislemeze 1977-ben jelent meg, majd a 80-as években egyebek mellett a Total Eclipse of Heart és az It's a Heartache című dalaival vált világhírűvé. Az előadót májusban egy sürgősségi műtétet követően mesterséges kómába helyezték, amiből később felébresztették, de továbbra sem érezte jól magát. Bonnie Tyler 75 éves volt.
7: Az időjárásról.
8: Országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél ma több helyen, holnap már csak néhol erősödik meg. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez pillanatokon belül kiderül, tartsanak velem!
1: Ceglédrádió,

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, egy június 19-i beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Hogy mi a téma, mindjárt kiderül, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk 132. része immáron. Most is Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek egy fontos rendezvényről majd. Szervusz, köszöntelek.
3: Szervusz, köszönöm a meghívást. Üdvözlöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
2: No hát, ezt a rendezvényt természetesen a Településfejlesztési Szövetség hozta a tető alá, itt Cegléden?
3: Itt Cegléden, nekünk Cegléd kiemelten fontos. Ez egy rendezvénysorozat. Áprilisban már talán beszéltünk erről, akkor Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke jött, aki ugye ceglédi származású és a családja itteni. Most pedig egy másik témával mentünk tovább. De mielőtt elmondanám, hogy milyen téma volt, ugye az a célunk, hogy olyan előadókat, olyan gondolatokat, szemléletmódot hozzunk ide a ceglédi nagyobb vállalkozásoknak és a környékbeli vállalkozásoknak, amit leginkább csak Budapesten rendezvényeken, vagy éppen megyei jogú városokban hallhatnak. A Településfejlesztési Szövetség viszont megszervezi, hogy itt helyben egy vacsorával egybe kötve, amellett, hogy érdekes előadásokat hallgathatnak, eszmét is tudnak cserélni egymással, meg üzleti kapcsolatok is születhetnek.
2: Igen, igen, ez június 16-án kedden történt. No, hát kérem szépen, akkor friss élményekről tudsz beszámolni. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy ezt az egészet összehozzátok?
3: Ahogy mondtam, mi szeretnénk kézzelfogható segítséget nyújtani a helyi vállalkozásoknak információkkal, kapcsolatokkal, mert hogy azért az üzleti életben ez nagyon fontos. Sokszor ezen múlik a siker, sok 10 vagy akár 100 millió forint is, és mi azt látjuk, hogy kimondottan a nagyobb vállalkozásoknak Cegléden nincsen más platformja, nincsen más találkozási pontja, mint ezek, amiket mi csinálunk. Úgyhogy a mostani témánkban, amit megtartottunk kedden, ezt a kis összejövetelt, ezt a vállalati felvásárlások, összeolvadások köré szerveztük, és meghívtuk Magyarország egyik legjobb befektetési bankárát, Szendrői Gábort, aki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke is.
2: Az igen.
3: Mi Gáborral egy rövid ideig együtt dolgoztunk az MGyosznál, ennél a szervezetnél, és onnan ismerem, nagyon jókat mond, és egyébként, aki követi a gazdasági médiát, országos médiumokban is hallhatja őt, podcastekben, vagy éppen egyéb műsorokban. Na de mik is ezek a vállalati felvásárlások? Gábor és a csapata azzal foglalkozik, hogy magyar vállalkozásokkal dolgozva elsősorban, magyar nagyobb vállalkozásokkal elsősorban, segítenek nekik abban, hogy milyen céget érdemes megvenni a terjeszkedéshez, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy éppen, hogyha olyan helyzetben van egy tulajdonos, hogy itt az ideje, hogy kiszálljon a vállalkozásából, el akarja adni, nyugdíjba akar menni, vagy másba akar belevágni, vagy éppen be akar vonni egy tulajdonostársat, akkor segítenek neki, hogy ki lehet a jó vásárló. És ők hol az eladói, hol a vevői oldalon vannak attól függ, hogy hol kibízta meg őket, és neki adnak tanácsokat, értékelik a céget hatékonysági szempontból, bevételtermelés szempontjából. Nagyon hasznos munka az, amit ők végeznek. Már csak azért is, mert Magyarországon eléggé elaprózott a vállalati struktúra.
2: Igen.
3: Sok kisebb cég van, sokan versenyeznek egymással bizonyos piacokon, és így egyikük sem tud igazán olyan profitot termelni, amitől aztán nagyobbra nőhetne. Úgyhogy a kapitalista berendezkedésben ilyenkor természetszerűen az út, az úgynevezett konszolidáció, amikor cégek összeolvadnak, illetve az egyik felvásárolja a másikat, és így nyer piacot, így tud hatékonyabban működni.
2: Hó, hát igen, ezt jól át kell gondolni azért nyilván, mert azért a gazdasági életben jönnek a meglepetések is időnként, de hogyha jól átgondolt egy-egy ilyen vállalati felvásárlás, akkor komoly haszon jöhet belőle, ugye?
3: Így van, és itt egybe is cseng a pályázati támogatás céljával, mi ezt ugyanis támogatásból valósítjuk meg. A gazdaságért felelős minisztérium, most éppen új neve van, de az üzleti környezetfejlesztési programjában kaptunk támogatást, hogy ilyen jellegű tudásátadó rendezvényeket szervezzünk. Ezeket úgy szoktuk megszervezni, hogy egy ceglédi étteremben, amit úgy kinézünk, hogy azért a helyi gazdaságot már fogyasztással is tudjuk segíteni.
2: Például, igen.
3: És akkor ott összejönnek. A mostani alkalomnak egy további különlegessége volt, hogy ezt ugye a Szendrői Gáborék cégével közösen szerveztük, így nagyobb vállalati kört tudtunk elérni. Úgyhogy most már nem csak ceglédi vállalkozások voltak, hanem voltak a Jászságból, Budapestről, Lajos Mizséről, ide eljöttek Ceglédre, és ez megint egy olyan dolog, hogy büszkék lehetünk rá, hogy eljönnek ilyen távolságról, megnézik a belvárost, itt összeismerkednek adott esetben ceglédi vállalkozókkal, ebből is épülnek a kapcsolatok. Sőt, volt egy olyan, hogy itt találkozott két olyan cég tulajdonos, akiknél a környékbeli cég dolgozik ennek a másik cégnek, ami nem ceglédi. Évek óta beszállítanak nekik, de eddig még csak számlákon találkoztak egymással. Most pedig a tulajdonosok végre személyesen is megismerkedhettek. Úgyhogy ilyen jellegű dolgok. De voltak itt egészen nagy cégek is, tehát olyanok, akik mondjuk nagyobbak, mint a legtöbb ceglédi cég, tehát 10 milliárd feletti árbevétellel, például Lajos Mizséről jött ennek a cégnek a vezérigazgatója. Úgyhogy nagyon érdekes társalgások voltak, ki mit lát a gazdaságban például.
2: Hú, vannak most nagyobb jellegű változások a levegőben egyébként?
3: Egyelőre kivárás van, az látszik, többen panaszkodtak, hogy a forgalom az gyenge, tehát akár adott esetben az export megrendelés, akár a hazai fogyasztás.
2: Igen.
3: Nagyon érdekes, hogy például ásványvíz fogyasztás mennyire beesett az utóbbi időben.
2: Na ez érdekes.
3: Igen.
2: Nálad nem.
3: Ezek a megrendelések nálad nem, de mondjuk akik nagy mértékben csinálják ezt, azok ezt látják. De annak nagyon örültem, hogy még Abonyból is jött egy olyan cég, aminek most nem mondjuk a nevét, de elég sok helyen megtalálható az élelmiszerboltok polcain, és talán te is szereted ropogtatni. Én már nagyon régóta szerettem volna velük találkozni, mert szeretem a terméket, és akkor most végül összejött. És ezek azért jók, mert utána akkor megbeszéljük, hogy lehet, hogy a következő alkalomra is jönnek, és ez mind azt szolgálja, hogy azt a kapcsolatrendszert, ami nekünk itt van Cegléden és környékén, össze tudjuk tenni és segíteni egymásnak.
2: Igen, ez érdekes, mert ugye most mondtad, hogy nem csak Ceglédről van szó, hanem itt a környékről is természetesen, de ez akár még távolabb is nyúlhat ez az egész történet, akár határokon túlra is?
3: Igen, mert ha azt nézzük, hogy mondjuk akár a környékbeli cégek, amiknek már vannak exportpiacai,
2: igen,
3: nekik vannak külföldi kapcsolataik. De említhetek, akár most, ha elrugaszkodunk a cég tulajdonosoktól, tudok például olyan ceglédi származású igazgatót egy nem ceglédi cégnél, akik nagyon sok helyre szállítanak Európában, ő maga tárgyal, akár Berlinben, akár Bécsben. Ezeket az embereket érdemes ismerni.
2: Hogyne?
3: Mert adott esetben bármikor jól jöhet, akár mondjuk egy városi fejlesztés során, egy városi program során, amikor partnerre lenne szükség, egy külföldi partner, hogy kit ismer ott külföldön. Vagy adott esetben, ha egy önkormányzat mondjuk beruházót szeretne letelepíteni. Egyfelől megvannak a hagyományos beruházói marketing csatornák, különféle konferenciák, kiajállók, közvetítő cégek.
2: Ezek megvannak, igen.
3: De sokszor ezek a személyes kapcsolatok nagyon sokat számítanak, sokat nyomnak alatban. Tehát amikor mondjuk ipari park területet, ipari ingatlant próbál értékesíteni, hasznosítani egy önkormányzat, sokszor oda tud fordulni azokkal a vállalkozókkal, akikkel jó viszonyban van, hogy a ti partnereitek, beszállítói körötök, vagy éppen vevői körötök nem keres-e telephelyet. Vagy akár közvetlenül megkeresni azokat, akikkel már korábban megismerkedtek ezeknek a városi kapcsolatok
2: révén. Ez jó hangzik.
3: Tehát sok mindent lehet, nyilván nem mindegyikből lesz beruházás, de hát ugye menni kell. Természetesen, ahol mondjuk egy önkormányzat figyelmet fordít arra, hogy a vállalkozásokkal rendszeresen kapcsolatot építsen azon túl, hogy behajtja rajtuk az adót.
2: Igen. Ennek a konferenciának, találkozónak most Cegléd volt a helyszíne, de úgy pedzegetted, hogy lehet, hogy máshol is lehet. Akkor így bejárjátok ezt a környéket? Ez a terv, vagy mi?
3: Ebben a programban nem, az üzleti környezetfejlesztési programban most úgy látom, hogy Cegléden tartjuk ezt a rendezvényt, igen, és inkább itt látjuk vendégül más városok vállalkozóit is.
2: Neki.
3: Így van. A következő ilyen jellegű rendezvényünk az majd ősszel lesz. A kormányzat még nem állt fel úgy, hogy meg is lehessen hívni valakit. ezért várnánk vele őszig, akkor viszont már hát, ha lesznek olyan témák, amik mondjuk vállalkozásoknak szóló pályázatok, finanszírozás, és azt szeretnénk, hogyha egy állami vezető itt beszélne a helyi vállalkozásoknak ezekről a lehetőségekről, hogyha természetesen lesznek, ha nem lesznek, akkor valaki mást fogunk hívni, de egyelőre ez a terv.
2: Igen, igen, és hát gondolom, hogy ott van a fejedben az a terület is, amiről már sokszor beszéltünk, ugye az a vasúton túli terület, ami még azért kicsit kihasználatlan, ugye?
3: Igen, Ceglédnek ez a külső Jászberényi úttól keletre eső területe, ahol még van hely, mert ugye elkészült ez az ipari park 2-3, az most valahogy talán átadás előtt áll, ha jól tudom, de hogy az összességében nem olyan nagy terület.
2: Uh-huh. Ebben is gondolkodtok akkor?
3: Hát mármint abban a
2: területben.
3: Abban a területben, uh-huh. Abban már kevésbé, mert hogy szerintem az értékesítésre kerül.
2: Azon már nem lesz baj.
3: Az nem nagy terület, tehát azon már nincs szerintem sok fantázia. Ott majd be kell telepíteni.
2: Ezzel szemben
3: ugye már egy önkormányzatnak azt kellene néznie, hogy oké, mi a következő 10 évnek a terjeszkedési például lehetősége, ahova betelepülhetnek nagy beruházók. És ugye Cegléden ilyen terület, ahol a közművek is viszonylag közel vannak, meg megvan a szerves kapcsolat a várossal, az az M4-től délre, tehát a város felüli oldalon van. Van a városnak területe az északi oldalon is,
2: persze,
3: de az még nagyobb költséggel lehetne átalakítani, és nem is olyan jó adottságú, hiszen oda még ki kell menni. Egyszerűbb ilyen szempontból, persze azzal is sok munka van, hogyha a Szűcstelettől északra az M4 közötti részen gondolkozik az önkormányzat.
2: Például.
3: Mert ezen kívül máshol már nem nagyon van terület. Magántulajdonban van még egy-kettő olyan, ami szóba jöhet, de ez olyan, most nem mondom a cég nevét, de egy fém megmunkálással foglalkozó nagy ceglédi cég, aminek közel sincs kihasználva a teljes területe, az északi ipari kereskedelmi övezetben, de hát az egy magánberuházásban tud működni. Úgyhogy leginkább ez van, ez a terület ott a Bürgeházdi és a külső Jászberényi út között, ahol adott esetben nagyobb cég jöhetne. De visszatérve egyébként a rendezvény témájára, szerintem hasznos volt, amit itt a ceglédi vállalkozások is hallottak, szemléletben, hatékonyságban, vagy éppen abban, hogy mi az út egy vállalkozó előtt, tehát mikor éri meg vállalkozónak lenni Magyarországon.
2: Egyáltalán. Igen,
3: és
2: igen.
3: Ez akkor éri meg, például az előadó szerint, hogyha egy ilyen 50-80 millió forint profitot évente meg tud termelni magának, mert hogy a gazdasági értékteremtés, a cégépítés az inkább azon túl kezdődik, mert ez az 50-80 millió forint nagyjából az, amit egy jó képességű nyelveket beszélő vállalkozó, hogyha kimegy külföldre, Európában valamilyen vezetői pozícióba, akkor meg tud keresni egy évben.
2: Igen, igen, igen. Csak nagyon röviden itt a legvégén, ez munkahelyeket is tud teremteni? Ez az elgondolás, ez a program, mondhatni?
3: Amit mi csinálunk?
2: Igen.
3: Ez közvetetten. Tehát, hogyha a vállalkozások olyan jó információkat szűrnek le, aminek nyomán aztán mondjuk beruháznak és tudnak bővíteni adott esetben, akkor teremt munkahelyeket. De ez alapvetően ez nem egy munkahelyteremtő beruházási program, itt mi tudást adunk át a vállalkozóknak, és ők pedig valahogyan élnek vele.
2: Na, de és hogyan? Majd arra ráfigyelünk, jó? És természetesen akár itt éppen a műsorban is, majd nem tudom, hanyadik részben, majd erről is fogunk beszélni. Ez volt a 132. részünk most, és egy nagyon fontos tanácskozásról esett itt szó, és ennek nyilván lesz majd lecsengése még bőségesen, úgyhogy lesz miről beszélnünk a következő időszakban is. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével, akinek nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat és a fáradozását Cegléd érdekében.
3: Én is köszönöm, a hallgatóknak pedig a következő napokban jó strandolást kívánok.
2: Hát lesz rá lehetőség. Köszönjük, Dávid.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
0: Egy június 19-i beszélgetés szólt itt a 92.5-ön. A dialógus után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt. Tartsanak velem!

0: nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, 2:00-től 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Irsa mellett, Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én a belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: FM, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a szeles napos idő. Két napos rendkívüli ülést tart az országgyűlés a jövő héten. Meghalt Bonnie Tyler. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Két napos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napi rend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, mellyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Kedden a többi között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról folytat majd általános vitát az országgyűlés. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsonyabb árak fenntartásához. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az ügy végleges lezárásához azonban szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A terrorelhárítási központ március elején tartóztatott fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. A szállítmányt a parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak diplomamunkáiból nyílik kiállítás holnap a Hungarian Art and Business Művészeti Központban. A tárlaton egyebek között a festészet, a szobrászat, a színpadi látványtervezés és a restaurátor képzés legjobb alkotásai kaptak helyet. A kiállítást szakmai beszélgetések, tárlatvezetések és más kísérő programok egészítik ki. A részletes programok az intézmény online felületein lesznek elérhetők. Elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnő. Első kislemeze 1977-ben jelent meg, majd a 80-as években több slágere is volt, melyeket a mai napig is játszanak a rádiók. Az előadót májusban egy sürgősségi műtétet követően mesterséges kómába helyezték, amiből később felébresztették, de továbbra sem érezte jól magát. Bonnie Tyler 75 éves volt.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte sok napsütés várható, gumoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél ma több helyen, holnap már csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, utánam kivételesen most nem Szatmári Gábor jön, nem is Becker Betty, hanem Szabó Kristóf, őt is hallgassák majd nagy szeretettel. Most meg újra jönnek a dalok, nem sokára pedig lapszemlézünk, maradjanak velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
3: FM 92.5,
2: ahol minden dal a

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én a belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs egy a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. A Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, még pedig a borsonline.hu felülete. Pár héttel ezelőtt még nem hitte az Exatlon műsorvezetője, hogy idén össze tudnak házasodni a szerelmével. Gerencsér Timi a dominikai forgatás után végre érzi, hogy meg lesz a nagy nap nyáron, amikor hivatalosan is összekéti az életét Simon Mátyással. Megint van egy tippe, valószínűleg Simon Mátyás egy jól menő üzletember, de ez legyen az én problémám, hogy én ezt feltételezem. Gerencsér Timinek, a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének mostanában nem sok ideje jut a pihenésre, de nem bánja, szereti a pörgős életét. Miközben forgat, tartalmat gyárt, az fontos egyébként, meg fárasztó is, és fotózásra megy mondjuk az is, folyamatosan újítják fel az első közös otthonukat a vőlegényével, és végre az esküvők szervezésével is célegyenesbe érnek. Amióta hazajöttem Dominikáról, nagyjából most érzem azt, hogy utolértem magam mindenben, de még a napokban is megesik, hogy reggel betont rendelek, délután a tortakóstolóra megyünk, szóval valamit intézi, de végre összeérnek a szálak, most már látjuk azt a bizonyos fényt az alagút végén. A házban a belső munkálatokkal hamarosan tényleg kész leszünk, kint még kell majd csiszolgatni, de ha aktiválják az okos otthon rendszert, onnantól be tudunk költözni, amit nagyon szeretnénk megtenni az esküvő előtt. Ez a nagy álmunk, de volt már terben tavaly karácsonyi költözés is, szóval meglátjuk, kezdte az egyik magazinnak Gerencsér Timi. Esküvőjéről azt is elárulta, hogy már tartanak a táncpróbák is, mert nem maradhat el az első közös tánc. Mikes Annához járunk, aki nagyon aranyos, türelmes és persze profi. Matyit sokszor meg is dicséri, szerencsére gyorsan felvette a ritmust, így nehezebb lépések is lesznek a koreográfiában. Közepes esküvőt tervezünk, végül körülbelül 70 fő lesz, egy kibővített családias ünnep a barátokkal. Fügét már tréningezem, mert ő hozza majd a gyűrűket, gondolom egy kutyusról van szó. A műsorvezető, Gerencsér Timi vőlegénye, Simon Mátyás mögött sok fantasztikus közös út van, de hogy Nász útra mikor és hová mennek, azt még nem tudják. Utoljára tavaly februárban utaztunk el Arubára, ahol Matyi megkérte a kezem, azóta a felújítás, az esküvő szervezés és a forgatások miatt nincs erre lehetőségünk, de nem is baj, ha a Nász út még várat magára. Az Exatlon forgatása alatt egy hétre kijött hozzám Dominikára, mondom én, hogy jól menő üzletember, azt végül is vehetjük nyaralásnak, bár ott én közben dolgoztam, és persze a mézes hetekre vannak álmaink, mint Francia, Polinézia vagy Hawaii, de egyelőre azt mondom, ezt az évet éljük túl, utána mehetünk Nász útra, mondjuk én csemőzöltalomba is alig jutok ki, hát ők meg tervezgethetnek, ilyet gondolom van miből. A TV2 sztárja elmesélte, hogy nagyon szereti az új műsorát, az újra tervezés. Nagyon nehéz szívszorító sorsokkal szembesülnünk a forgatásokon, de sokkal jobb benne lenni, mint kívülről nézni, mert így úgy érzem, segítünk a csapattal, és érdemben hozzá tudok tenni ahhoz, hogy szép legyen a ház, és szeretem őket élményprogramokkal is meglepni. Teljesen más velük együtt érezni, mint kívülről sajnálni őket. Jó érzés örömet okozni, és mindig nagyon megható pillanat, amikor ezek a családok meglátják a felújított, átalakított otthonukat. Persze ettől még lehet, hogy lesznek napi gondjaik, de egy új otthon biztosan egy új kezdetet jelenthet. Gerencsér Timivel és az ő életével is foglalkozik a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. 8 csapat maradt távol, de vasárnapra már csak 4-en lesznek. Labdarúgó VB-n a Franciaország-Marokkó meccsel nyit a negyeddöntő. Az európaiak az egész torna favoritjai, de ebben a fázisban már senki sem mehet biztosra. Juan Janeiro, a DVSZ egykori edzője tételesen végigelemezte a még versenyben lévő csapatokat, akik közül elsősorban ő is a francia együttes tartja sokra. Címlapsztori két oldalon az újságformátumban, és ezzel a témával foglalkozik, természetesen a nemzeti sport.hu oldal is. És még francia marokkói bearangúzó, a szédületes argentin továbbjutás háttere, és Nuno Campos ex-ZTE edző gondolatai a portugálokról, akik szerint úgy is nyernek még VB-t. Pont írja a portál, és az újság is 0-1-ről is tovább juthat az Eto, debütál Borbé Balázs. Két kupacsapatunk is belecsapott, illetve belecsap a héten a Lecsóba. A győriek szerencsétlen vereséget szenvedtek Izlandon, de ha kezdeményezőbbek lesznek, a visszavágón fordíthatnak. A Ferencváros pedig Újvidéken első tétmeccsét játsza az őt az előző idényben Tindre kényszerítő felvidéki mester irányításával. Zalánki Gergő örül, hogy mindenki kedvezően fogadta a visszatérését. Férfi póló válogatottunk világklasszis balkezese nagy élményként élte meg a hétvégi tornagyőzelmet. A társak és a szurkolók is boldogok voltak, hogy újra látták. Varga Zsolta pedig már megbeszélte a két éve történteket, és beszélte a Prórekóba való visszaigazolásáról is. Zalánki Gergővel is foglalkozik a portál, és persze az újság is. Somogyi Ádám maradéktalanul elégedett a kosár válogatottal. A férfi VB-selejtező aktuális körét sikerrel záró magyar csapat szolnoki vezére úgy véli, mindenkinek joga van álmodozni, és igenis, versenyben leszünk a katari VB kvalifikációért. Fazeka Zoltán interjúját olvashatják tehát Somogyi Ádámmal a portálon és az újságban is. Sárkány Zalán most már 50-es medencében is szeretne nagyot villantani. Lehet, hogy még nem a nyári EB-n, hiszen csúnya válfájdalommal küzd, de Los Angeles már ott van, rövid pályás világ és Európa bajnokunk célkeresztjébe. Kovács Erika interjúját olvashatják vele. És még Wimbledon, Tour de France, beszélgetés Aukis Magosi Bálinttal és a 400-as Enyingi Patrikkal. A nemzeti sport.hu oldal ezekkel a sportolókkal, ezekkel a sportokkal foglalkozik részletesebben, na meg persze az újságformátum is. Jó olvasgatást! Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a ceglédi hobbi áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, mivel indul a következő felvonás. A hírek után azon a Bruno Mars énekli el I Just Might című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Tizedik Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Marad a szeles napos idő. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten az országgyűlés. Sztrájkoltak a hazai IKEA áruházakban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, melyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént, 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, mert kockázatos lenne a cég stabilitására. Ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán. Hét királynóra volt fideszes országgyűlési képviselőhöz köthető szervezet közötti gazdasági összefonódás és a költségek többszöri elszámolásának gyanúja miatt tesz feljelentést a miniszterelnökség a tisztító tűzművelet keretében, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A FICSAK 11 alapítvány és ahhoz kapcsolódó egyesületek az elmúlt 5 évben összesen több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kaptak. Az átvilágítás során felmerült a hűtlenkezelés, a hivatali visszaélés és a költségvetési csalás gyanúja.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is, a következő egy óra hosszában Süveges András, utánam Szabó Kristóf következik, utána pedig Vörös Nándi, úgyhogy akkor mondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy pasis nap. A folytatásban is egy Pali énekel, Rácz Gergő, Bolond voltam, bocsánat, Bolondod voltam, ez a dal címe, nagyon nem mindegy.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjani utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.9.

Világbajnoksággal foglalkozunk itt a 92-tön. Az idei futballvilágbajnokság talán legbizarabb epizódja volt az, amikor a FIFA, részben az amerikai elnök Donald Trump hathatós közbenjárása miatt kreatívan nyúlt a saját szabályaihoz, és eltörölte a bosnyákok ellen piros lappal kiállított Float, azaz Folarin Balogun eltiltását. Balogun így játszhatott hétfőn a belgák elleni nyolcaddöntőben, ami nagy port kavart, de az amerikai csapat sokra nem ment vele, 4-1-es vereséggel zúgtak ki a belgák ellen. Balogunnal ellentétben az amerikai stáb két tagja nem lehetett ott a hétfői meccsen, amire hivatalos magyarázat nincs, de vélhetően nem a FIFA csendes beismerése, hanem Balogun bosnyákok elleni ünneplése miatt. Az amerikai csapat két tisztviselőjének eltiltásáról a Front Office Sports számolt be kedden, és valóban a FIFA honlapjára hétfőn feltöltött dokumentum alapján a csapat menedzser Sam Zapatka és az amerikai válogatott biztonságáért felelős szerv alelnöke Frank Pennell lettek felfüggesztve a belgák elleni meccsre. A FIFA nem indokolta meg, hogy milyennek az oka, annyi látszott csak, hogy Zapatka és Pennell elsőre nem voltak rajta a listán, végül azonban ők is rákerültek a meccsnap előzetes áttekintőjére. A frissítés mindenképpen szokatlan volt, sem előtte, sem azóta sem kellett változtatni ezeken a dokumentumokon. A hétfői előnézetben eredetileg Balogun is szerepelt, de az első frissítése kikerült belőle, majd a második frissítése jelent meg Zapatka és Pennell rajta. Ez elsőre elég furcsának tűnik, és kicsit olyan, mint a FIFA csendben el akarta volna sikálni a dolgokat, vagy valamit, de valószínűleg nem erről van szó. A szervezet ugyancsak hétfőn tett közé részletes magyarázatot a honlapján arról, hogy miért vonták vissza Balogun eltiltását, ebben szerepel az is, hogy Balogun nem csak a piros lapot érő szabálytalanságával követett el vétséget, hanem azzal is, hogy a meccs után visszament ünnepelni a pályára, amit a FIFA hatályos fegyelmi szabályzata szerint nem tehetett volna meg. Ugye a szabályzat szerint, ha valakit kiállítanak, annak egy kísérő oldalán az öltözőben, vagy a doping szobában kell várakoznia, amikben nem jelentik, hogy szükség lesz a doping vizsgálatra. Ha nem, akkor még kimehet, de nem viselheti a szerelését, és legfeljebb a lelátóról követheti az eseményeket. A meccs utáni sajtótájékoztatón vagy egyéb média eseményeken sem vehet részt. Balogun a bosnyákok elleni győzelem után a társaival ünnepelt a pályán, a FIFA pedig hétfői közleménye szerint meg is állapította a szabálysértést. Ez alapján azt tűnik valószínűnek, hogy Pennell és Zapatka azért lettek felfüggesztve, mert nekik kellett volna garantálni, hogy Balogun ne mehessen vissza a pályára. Persze azt nem tudni, hogy tényleg ez volt-e az ok, mert ez ügyben vagy az ügyben sem az amerikai szövetség, sem a FIFA nem adott bővebb tájékoztatást. Nem 92.

0: VB-vel foglalkozunk. Neymar, a brazil labdarúgó válogatott 34 évese veteránja hétfőn, miután Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a világbajnoki 8-döntőben, bejelentette visszavonulását a nemzeti együttesből. A mérlege bámulatos, 130 válogatott meccs, 80 gól. Mindkettő brazil rekord Pelé egyébként 77 gólnál rekedt meg. Ez idáig rendben is van, hiszen még egy VB alig ha férne bele, csak hogy most a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy nem csak a válogatottól vonul vissza, hanem a Santostól is, dacára annak, hogy decemberig még szerződés köti Pelé egykori klubjához. A norvégoktól elszenvedett vereség után Neymar könnyek között búcsúzott a nemzeti együttestől, és arról beszélt, az előtt álló napokat családjával akarja tölteni méghozzá Floridában, aztán majd meglátja, hogyan tovább. Pillanatnyilag három opció közül választhat. Visszatér a Santoshoz, és kitölti a decemberig szóló szerződését, elmegy egy kisebb klubhoz, ahol nem olyan nagy rajta a nyomás, mint a Santosnál, vagy szögre akasztja a futballcsukát, és most azonnal visszavonul. A Neymarhoz közel álló barátok szerint a fizikai és mentális elhasználódás annyira erős, hogy a legtöbben a harmadik változatot tartják a legvalószínűbbnek. Egyelőre ennyit a labdarúgó világbajnokságról.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jó

0: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élünk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.

0: Jön a hírek után azonnal a csodálatos Olivia Dean énekli el nekünk So Easy című közös ismerősét. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, home staginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a szeles, de napos idő. Folytatódik a kórházak hűtési rendszereinek felújítási programja. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napi rendelőt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, mellyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Sulyog Tamás államfői megbízatását is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat, melynek kidolgozásában 200 szervezet és 40 szakértő vett részt. A tervezetet átadják a kormánynak, jelentette be Baranyai Gábor jogász a javaslatot ismertető sajtótájékoztatón. Hangsúlyozza, a klímaváltozás összetett civilizációs válság lenyomata, ezért kezeléséhez széles hatályú kerettörvényre van szükség. A kezdeményezés előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly új klímatörvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette meg közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson is. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, mert kockázatos lenne a cég stabilitására. Ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik a bér és juttatási rendszer felülvizsgálatán.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, utána jön Szabó Kristóf, utána pedig Vörös Nádi, most meg a Kelemen Kabátban formáció, hamarosan pedig visszatérek, és a mai nappal foglalkozok itt a 92-ön. Tartsanak velem!
1: FM

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, július 9-e van a mai napon, a Lukréciák és a Verák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Eleonóra, Margit, Félix, Veronika, Hajna, Koppány, Faustina és Gottfried nevű ismerőseiket is. Egyébként a Lukrécia római eredetű etruszk nemzetségnéből származik, a név jelentése megnyerő, vonzó. A Vera a magyarban mindenek előtt a Veronika önállósult becézője, a szláv nyelvekben, elsősorban az orosz csehszlovák nyelven önálló név, a jelentése hit. A németben a Veronika és a Verena becézője is lehet. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem ezért is!
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 79 éve látta meg a napvilágot John Mitch Mitchell, angol zenész, aki a The Jimi Hendrix Experience dobosa volt. 46 éves lenne a mai napon Fábián Júli jazz énekesnő, dalszövegíró, dalszerző. Zenei tanulmányait az Albert Falvi Petőfi Sándor általános iskola énekzene tagozatán alapozta meg, ahol klasszikus zongorát is tanult. A Toldi Ferenc gimnáziumon 1998-ban érettségizett, majd a külkereskedelmi főiskolán szerzett diplomát, melye párhuzamosan az Etüd zeneiskolában sajátított el a jazzének alapjait. Elég jól sikerült neki, ahol tanárai Munkácsi Bea és Vinant Gábor voltak. Két év énektanulás után felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára Berki Tamás tanítványaként. Érett, átélt előadásmódja mellett kiemelkedő volt fejlett stílus érzéke és improvizatív készsége. Számos formáció tagja volt, csak egy párat emelnék ki, mert reggelig tudnám sorolni. A kizárólag női tagokból álló Soft Jazz Band, az elektronikus zenét játszó Eric Sumo Band mellett saját jazz kvartettet alapított Just in Time néven. A Téli Márta művészeti vezetésével indult 5 jazz énekesnőből és 4 tagú zenekarukból álló formációban a Jazz Jetben is énekelt. Saját kvartettje a Just in Time 2 évig volt jelen a hazai jazz életben, és koncerteket adott klubokban és fesztiválokon, többek közt a Jazztergon Fesztivál, a Sziget Fesztivál, a Columbus Jazz Club és az A38 hajó színpadán, itt például a blues legenda Robben Ford előzenekaraként. A kvartett olyan zenész egyéniségekkel is fellépett, mint a trombitás Fekete Kovács Kornél, Ducsai Szabolcs, vagy a fiatal gitáros Tehetség Olás Szabolcs. Először 2012-ben ment kényszer pihenőre, az akkor 32 éves énekesnő. Egy év múlva a Focus Portré című műsorban beszélt arról, hogy komoly egészségi probléma miatt vonult vissza. Ekkor még sikerült felgyógyulnia. 2017. július 16-án több koncertje lemondása után jelentette be, hogy daganatos megbetegedése miatt önkezelésekre van szüksége, amik határozatlan időre kizárják azt, hogy fellépéseket, interjúkat vállaljon. Pontosan 5 hónappal később, 2017. december 16-án családja, barátai és zenésztársai körében hunyt el 37 évesen. Halálát nőgyógyászati rákos megbetegedés okozta. Ma lenne 46 éves Fábián Júli. Természetesen a folytatásban ő énekel, itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 80 éve látta meg a napvilágot Bon Scott, skót születésű ausztrál zenész. Az AC/DC nevű együttes énekeseként és szövegírójaként vált világhírűvé. A skóciai Forfarban született, majd 1952-ben a családjával Ausztráliába vándorolt. Scott 1964-ben megalapította első zenekarát, a The Spectors-t, amiben dobos és alkalmi énekes volt. Scott sok előadóval dolgozott, mielőtt Dave Evans helyére nem került az AC/DC-nél. 1964-ben a csapat népszerűsége először csak Ausztráliában volt jelentős, azonban a Highway to Hell nevű albumukkal egy csapásra világsztárra váltak. Bon Scott a világsztár státuszt rövid ideig élvezhette. 1980. február 19-én holtan találták egy autóban. Az AC/DC a feloszlás szélére került, de nagy nehezen sikerült újra talpra állni és folytatni a diadal menetet a Back in Black-kel és Brian Johnsonnal. Az új lemez Scott tiszteletére készült, márhogy az akkori új lemez, és a világ harmadik legjobban fogyó lemeze lett. A Hit Parader minden idők 100 legjobb heavy metal énekese listáján az 5. helyen végzett, valamint a Classic Rock magazin minden idők legjobb frontemberének választotta Freddie Mercury-t és Robert Plantet megelőzve. Egy AC/DC dallal folytatjuk itt a 92-tön, bár ebben a dalban nem ő énekel, de hát mégiscsak szóba került az AC/DC, akkor jöjjenek ők itt a Cegléd Rádióban, ráadásul az Intim Részek című film betétdalát játszom azonnal itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak.
8: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szabó Kristóf meg lesz. Este 8-ig övé a terep, utána pedig jön majd Vörös Nándé meg legközelebb holnap. Reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Ceglid Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz hall.
1: FM 92.5 Ceglid Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Folytatódik a kórházak klímarendszereinek felújítása. Fegyházbüntetést kapott az írfolytogató. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is két állomáson. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Politikailag motivált döntés alapján rúgták ki utolsó civil munkahelyéről, közölte Tar Zoltán, miután a bíróság másodfokon is kimondta a munkaügyi perében, hogy jogellenesen mondtak fel neki a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft-nél egy nyilvános megszólalása után. Tar Zoltán egy 2024 áprilisi kossuth-téri demonstráción felszólalt, bírálva az állam és az egyház összefonódását, valamint Balogh Zoltán református püspöknek a kegyelmi ügyben nem tisztázott szerepét. A tárcavezető a megítélt 1 millió forintos sérelemdíját a Tiszadobi Tűzcsiholó Egyesületnek ajánlotta fel. 14 év fegyházra ítélték azt az ír férfit, aki Budapesten megölte amerikai alkalmi szexpartnerét. Az eset még 2024 novemberében történt, az akkor 38 éves férfi egy szórakozóhelyen ismerkedett meg a 31 éves turistával, akit később felvitt a lakásába. Együttlétük során a nőt bántalmazta és megfojtotta. Holttestét egy bőrön betette, majd bérelt autóval egy Balaton környéki erdőbe vitte, ahol elrejtette. A férfi után hajtóvadászatot indítottak, a nyomozók 4 napon belül elfogták és letartóztatták. A most meghozott ítélet ellen a vádlott fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: Indulj! egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös

0: Üdvözlöm az FM 92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, szuper hét a nemzetközi sportvilágban. Július 1-jével kinyitott az átigazolási piac a nemzetközi futballéletben. Ma este kezdődnek a negyeddöntők a VB-n, kialakultak a wimbledoni elődöntők a férfi mezőnyben, valamint kezdetét vette a világ leghíresebb kerékpárversenye, a Tour de France is, Pogacsárral, Vingegorral, Sexasszal, Del Toróval a mezőnyben. A következő két órában a legfrissebb hírekkel érkezem önöknek itt a Cegléd Rádióban.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Óriási változásokon megy keresztül a Real Madrid. Florentino Pérez újraválasztása után a Blancók bejelentették José Mourinhót, mint új vezetőedző. A portugál szakembert egykoron a világ legjobb edzőjeként tartották számon, ám Nimbusza megtépházódott az elmúlt években, rendre alul teljesített csapataival. Ám hasonló érzése lehetett a szurkolóknak, amikor Carlo Ancelotti került a fővárosiak élére. Ő akkor nagyon jó húzásnak bizonyult. Kétségtelen a Realnál az ego kontrollálása a fő feladata a górénak. Mourinho egyéb iránt irányította már a klubot 2010 és 13 közt, akkor nem sok babért termett nekik a Barcelona mellett. Mint ismert, a portugál szereti minél jobban megszervezni a védelmét, ennek érdekében pedig komoly igazolásokat jelentettek be a csapatnál. 53 millió fontért érkezett a Chelsea-től Marc Cucurella, aki az egyik legmagasabban jegyzett balhátvéd jelenleg a piacon, jobb oldalra pedig Denzel Dumfries, aki szintén kiváló időszak után érkezik az Interből. Középre Ibrahima Konaté, akinek a megítélése bár kétes, ingyen érkezik. A legnagyobb érdeklődést viszont pont honfitársa szerződtetése okozta. A nyár előtt szinte mindenki biztosra vette, hogy Bernardo Silva a Barcelonába fog igazolni. José Mourinho viszont a hírek szerint meggyőzte Silvát, hogy inkább Madridba tegye át székhelyét. Dani Ceballos, David Alaba és Fran García. Az utóbbi a Real Betishez távozik, míg ahogy a klublegenda és csapatkapitány Dani Carvajal is elhagyja a klubot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A másik érdekes projekt Londonban bontakozik ki, mégpedig éjszakon viszont nem az Arsenal robbantotta eddig a bombát, hanem a Spurs. Tavaly a kiesés ellen menekültek, végül az utolsó fordulókban Roberto de Zerbi vezetésével végül megmenekültek a kakasok. Ha pedig csak az eddig bejelentett névsorokat nézzük, meg lehet jövőre már BL pozíciókért küzdenek majd. Ingyen érkezett Senesi a Bournemouthból, Andy Robertson a Poolból, ám a pénzt sem sajnálták Daniel Levy-ék. 52 millió fontért Paul van Hekkét a Brightonból, 45 millióért Mateusz Fernandest a kieső West Hamből, valamint a nyár egyik legnagyobb üzletét kötve 93 millió fontért Sandro Tonalit a Newcastle-ből hozták. Komoly erősítés tehát a Spurs házatáján.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

az eddigi legnagyobb pénzt viszont a Manchester City költötte, ám alig ha eltékozolt pénz, Elliot Andersonért kiadott 116 millió font. A 23 éves mélység irányító élete legjobb idényét futotta a Forest-tel, és az angol válogatottban is kiemelkedik, hosszú távú pótlása lehet majd Rodrinak Manchester kék felén. Jól mozgolódott a Paris Saint-Germain is, 60 millió fontért talált új klubot feleslegessé vált támadójának, Gonzalo Ramosnak, az AC Milan személyében. Barcelona is bejelentette egy nagy fogást, közel 70 millió fontért Anthony Gordont igazolták, amivel egyidejűleg az is elvált, hogy Marcus Rashford nem marad a klubnál. Szeged Rádió

0: Ceglét Rádió a munkahelyén is. FM 92, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
1: Legyőzte a tornán szabadkártyával induló 23 éves Arthur Ferry, aki ezzel az Open Érában az 5. brit teniszező lett, aki wimbledoni elődöntőt játszik. Találkoztak már idén, ráadásul az Australian Open első körében, ahol érdekes módon akkor is Ferry nyert, szintén 3 szetben. Kobolli amolyan nemeziseként tekinthet a fiatal brit srácra. Eddig a torna történetében egyszer jutott el szabadkártyás az elődöntőkig, akkor Goran Ivanišević meg is nyerte a tornát 2001-ben. Novák Djokovic match tiebreakben tudta legyőzni Félix Auger-Aliassime-t, ami a szerb leghosszabb wimbledoni mérkőzése volt valaha. Ellenfele Jannik Sinner lesz, aki a későn érő Jan-Lennard Struffot búcsúztatta, a német Struff valaha volt legjobb eredménye az idei negyeddöntő Grand Slam-en. A friss Grand Slam bajnok Zverev a sérülésekkel küzdő Taylor Fritz-et búcsúztatta legkevésbé kedvelt borításán, és ő fog majd játszani a hazaiak kedvencével Ferivel pénteken.

Múlt hét szombaton kezdetét vette a Tour de France 2026-os kiírása. A Grand Partir ezúttal katalán földön volt. A harmadik szakasz végén érkezett meg Les Anglesba, Franciaországban a mezőny. Az elmúlt években kicsit elfeledett csapat időfutammal indult a verseny, ahol a Viszma csapata nyert, ezzel pedig Jonas Vingegaard azonnal felvehette a sárga trikót. A második szakaszon a Montjuïc hegyét mászták körpályán a versenyzők, ahol a mezőny egy kis csoportja érkezett meg a lejtmenetre, ahol a végén Isaac Del Toro örülhetett a szakasz győzelemnek. Noha Tadej Pogacsár szorosan mögötte volt, és a szlovén klassz is egyértelműen átadta a győzelmet a csapattársának. Szép gesztus, azonban a jó ajrásoknak és a pár másodperc különbségnek köszönhetően átvette Pogacsár a vezetést. A harmadik szakaszon már nem volt kérdés, Tadej begyújtotta a rakétákat, és ezúttal egy nappal azután, hogy segítette fiatal csapattársát, már őrülhetett.

óriási hőség volt a negyedik szakaszon, szinte biztos volt a szökevények hazaérése. Így is lett egy nagy csoportból végül a Lidl Trek több emberrel a szökésben, kontrollálta a szakaszt. Kettős győzelmet ünnepelve Mads Pedersen élet a szakasz, Quinn Simmons lett a második, a mezőny közel 8 perces hátrányban jött meg, és ezzel Pogacsár le is adta a sárga trikót, amit az Uno X-es Thorsten Train szerzett meg. Pói befutó, kifejezetten közkedvelt terület, mezőnyhajrá, biztos volt ebben mindenki, olyannyira, hogy csupán egy ember ment el szökni. Mindenki Merlier és Philipsen csatáját várta, ám mindenkit meglepett Olaf Kooij azzal, milyen jó formában érkezett a túrra. Új csapatban, csupán májusban bemutatkozó Kooij élete első sprintjét a túron meg is nyerte. Max Kanter lett a második, Merlier csupán harmadik. A trikók alakulása a következő 5 szakasz után. Az összetettet Train vezeti 28 másodperccel Sean Quinn előtt, ő is a negyedik szakaszos elmenésnek köszönheti előnyét. A harmadik Matthias Bacsek, aki egyben vezeti is a 25 évek alattiak összetettjét. Tadej Pogacsár és Jonas Vingegaard másodperccel azonos idővel állnak. A pöttyös trikot jelenleg Alex Bodén vezeti, míg 168 ponttal, már most 77 ponttal Bini Girmay előtt Mads Pedersen van

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Marad a napos nyári idő néhol záporra az ivatarral. Áder János beperli Magyar Pétert. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Pert helyezett kilátásba Áder János Magyar Péterrel szemben, amiért a miniszterelnök azt kérdezte. A volt köztársasági elnök 2018-as 55 millió forintos amerikai útja családi nyaralás volt-e közpénzből. A kormányfő közösségi oldalán tette közzé az egyhetes látogatás programját, amelyekben orlandói élményparkokban tett látogatás, helikopteres városnézés és opera előadás is szerepelt. Áder János közölte, hogy ők maguk fizették ki lányuk utazási költségeit. Magyar Péter miniszterelnök közölte, várja a választ arra is, hogy mennyit fizetett vissza a volt köztársasági elnök az amerikai útra költött 55 millió forint közpénzből. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választása rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigeten lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatti újabb tüzet a reptér tűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
1: Az időjárásról.
4: Országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ahogyan azt ígértem, már is itt vagyok, és folytatjuk a VB negyeddöntős párosításokkal. Viszont előtte hallgassunk meg egy zenét egy igazi brit kultikus előadótól, Mike Oldfieldtől. Oldfield 1953-ban Readingben született, és már 10 éves korában elhatározta, hogy zenész lesz. A zenéjére már fiatal korában nagy hatással volt a folk, azon belül a kelta és a brit sziget család hangzásvilága. Fiatal felnőttként már közel 30 különböző hangszert tudott megszólítani, egy igazi multi-instrumentalista, akinek koncertélményei felejthetetlenek, és leírhatatlanul sok műfajban alkotott, az ambienten át a prog rockig. A következő zene 1998-ból egy pop-rock sláger, a Tubular Bells 3 albumról, Cara Dillon vokáljával, a Man in the Rain itt az FM 92-tön.

Fluffy Baggy, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A világbajnokság negyeddöntős szakasza csütörtökön este veszi kezdetét. Az első összecsapáson Franciaország és Marokkó küzd meg az elődöntőbe jutásért. A találkozó magyar idő szerint 22 órakor rajtol. A két válogatott legutóbb a 2022-es világbajnokságon találkozott egymással, az akkori elődöntőben. Theo Hernández korai, majd Randa Kolo Muani kései találata döntötte el a mérkőzést a franciák javára, akik 2-0-ás győzelemmel léptek tovább. A papírforma ezúttal is a franciák mellett szól. Didier Deschamps együttese a fogadói irodák szerint is közelebb áll a továbbjutáshoz, az Opta előrejelzése pedig a torna első számú esélyeseként tekint a franciákra. Marokkó dolgát nehezíti, hogy Ismaël Saibari biztosan kiadja a negyed döntőt. A középpályás eddig 3 góllal járult hozzá a csapat meneteléséhez, ezért a hiánya komoly veszteséget jelentett az afrikai együttes számára.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.
2: A

0: A felső ág második párosítása majd pénteken 9-kor a Spanyolország-Belgium összecsapás lesz, ahol a belgák a házigazda USA elleni 4-1-es, valamint az azt megelőzően egy heroikus és máig a torna egyik legemlékezetesebb meccsén, a Szenegál elleni fordítás után érkeznek majd meg Inglewoodba, ahol az egész tornán alul teljesítő spanyolokat kell majd valahogy megállítani. Pontosabban valahogy gólt rúgni nekik, hiszen Luis de la Fuente csapata nem kapott gólt még az idei tornán, a belgák pedig noha az elmúlt meccseken igazán termékenyeknek bizonyultak, sokszor hadilában állnak a gólszerzéssel. Az USA ellen duplázó Charles de Ketelára lehet majd az a személy, aki ezt a sorozatot megszakítja, míg az ellenoldalon a Yamal árnyékában igaz, de teljesítményével ezen a tornán elélépő Mikel Oyarzabaltól várhatják majd az ibérikók a villanás.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Az alsó ág első meccséig érkezik minden bizonnyal a legszorosabbnak, ahol majd Norvégia és Anglia fog összecsapni. A két nemzet időjárásától legtávolabb álló Miami Gardensben, a Hard Rock Stadiumban. A norvégok az előző körben kiejtették a brazilokat, míg Anglia kissé megszenvedett Mexikóval, igaz, azt a meccset az Azték stadionban játszották, a hazai pálya előnye megvolt Mexikónak. Ha valahol érdemes párhuzamot vonni ezen a találkozón, az a 9-es poszt, ahol a világ jelenlegi két legjobb játékosa fog majd egymás ellen játszani. Haaland 7, Kane 6 gólos ezen a VB-n, és bár az angol játékos szerte ágazóbb, Haalandnak elég egy jó passz Ødegaardtól, és bármikor mattolhatja Pickfordot. A norvég Haller Nyland is nagy 11-es ölő, az előző körben Bruno Guimaraesét fogta. Kettejük párharca is lehet adott esetben az, ha a találkozó csak büntetőkkel dől el.

Argentina a sírból tért vissza az Egyiptom elleni 8-döntőben, ahol a 79. percig két gólos hátrányban volt. Először Romero fejjel, majd Messi egy bombagóllal legalizált, a hosszabbításban pedig Enzo Fernández fejelt a kapuba, ezzel megfordítva a meccset. Az egyiptomi sajtóban mindenki csalást kiáltott, és noha érezhető volt némi elfogultság az argentin játékosokkal szemben, viszont egy egyiptomi sem mondhatta volna azt, hogy ne kaphatott volna a csapat legalább 3 gólt már az első félidőben. Az argentinok ellenfele a roppant konzervatívan játszó Svájc lesz, akik 0-0 után büntetőkkel jutottak tovább Kolumbia ellen, azon a meccsen Hamaséknak jóval több esélyük volt a győzelemre, és érzésem szerint meg is érdemelték volna azt. Hey,

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

A csütörtöki rendhagyó sporthír összefoglalót hallhatták itt az FM 92.5-ön. Vasárnap újra jelentkezem majd sporthírekkel, akkor már a VB elődöntős párosításokkal. Szabó Kristófot hallgatták, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
6: Marad a napos nyári idő néhol záporral, zivatarral. Megújul a hazai vízpolitika. Jelentősen javult a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csaknem 26 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, melynek lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb víziközműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos összes szerződést és teljesítést. A Honvédelmi Miniszter által létrehozott testület a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatait is vizsgálhatja. Ruszin Szendi Romulus a munkacsoport elnökének a tárca parlamenti államtitkárát jelölte ki. A vizsgálatok eredményeiről december 31-éig kell jelentést készíteni. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adás szünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a média történeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet alatt 50 ezeren kapcsoltak a csatornára, majd az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film, átlagos nézettsége meghaladta 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is kiváló magyar filmeket sugároznak. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. A megújult éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés részletei a MÁV csoport weboldalán érhetők el. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
1: Az időjárásról.
6: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Dándi vagyok, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy esetleg e-mailezhetnek, nem, üzenhetnek a Facebookon is nekünk, mert az mégsem e-mail, facebook.com/ceglidradio, ezen a címen megtalálnak minket, az e-mail címünk, csak hogy tiszta legyen, akkor pedig kívánság@ceglidradio.hu. Na, azt hiszem megvagyunk, ezek az elérhetőségeink, mert egy kicsivel komolyabb témát veszünk elő, de mégis vicces formában. A kérdésünk egy új kérdés. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Először is szeretném leszögezni, hogy nem támogatjuk semmilyen szempontból az alkoholfogyasztást, ezért így a műsor legelején egy kis gyűjtés az alkohol káros hatásairól. Az alkohol ugyanis egy erős sejtméreg, amely rövid távon tompítja az idegrendszer, torzítja az ítélőképességet és mérgezést is okozhat. Hosszú távon a túlzott fogyasztás visszafordíthatatlan szervi és pszichiátriai károsodásokhoz, valamint súlyos testi-lelki függéshez, vagyis alkoholizmushoz vezethet. A legfontosabb káros hatások szervrendszerekre bontva. Először is itt az idegrendszer és az agy. Pusztítja az agysejteket, memóriazavart, koncentrációs problémákat és leépülést, demenciát okozhat. Itt van a máj. A folyamatos terhelés zsírmájhoz, májgyulladáshoz, májzsugorhoz, cirrózishoz és végső soron májrákhoz is vezethet. Emésztőrendszer. Marja a gyomor nyálkahártyáját, gyomorfekét okozva és növeli a szájüregi, nyelőcső és hasnyálmirigy daganatok kockázatát. Szív- és érrendszer. Megemeli a vérnyomást, gyengíti a szívizmot és növeli a szívinfarktust, valamint a stroke kockázatát, és hatással van a mentális egészségünkre is, súlyosbítja a szorongást és a depressziót, agressziót és alvászavarokat válthat ki. A kockázatokról és a segítségnyújtási lehetőségekről részletesen tájékozódhat az egészségvonal oldalon, vagy ha esetleg segítségre van szüksége, felkereseti a drogmegelőzés weboldalt is. És hát akkor, ha már itt tartunk, aki már komolyabb befolyásoltság alatt van hosszabb ideje, az alkoholfüggőség leküzdéséhez elengedhetetlen a szakember bevonása. Első lépés lehet a házi orvos felkeresése, aki irányt mutat a hivatalos addiktológiai gondozókba, vagy azonnal hívhatja az anonim alkoholisták ingyenes segélyvonalát a 0680 080 106-os telefonszáma 8 és 18 óra között. És több mód is létezik az alkohol leküzdésére, minden esetre ezért mondtam csak el ezeket az infókat, mert nem azt akarjuk támogatni, hogy bárki is alkoholt fogyasszon, de bárkivel megeshetett már az, hogy akár vele történik meg, hogy kicsivel többet iszik, vagy valaki a társaságból, baráti körből önt fel egy kicsit a garatra, és ilyenkor vicces mondatok hangozhatnak el, de még egyszer mondom, semmiképp sem támogatjuk az alkoholfogyasztást, főleg nem a nagy nyári melegben. De a lényeg, hogy a kérdésünk, mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott, 0635 925-ös vagy kívánság@ceglidradio.hu, és nem kinevetni akarjuk ezeket a helyzeteket, de azért mókás sztorik születhetnek egy-egy hát picit túl ivott napon, és ezeket próbáljuk most megkeresni, úgyhogy, hogyha volt ilyen története, küldje el nekünk, hamarosan indulunk az Önök válaszaival.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatóink, és a kérdésünk ma nem más, mint hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott. Ha lemaradt a műsor elejéről, akkor elmondom újra, hogy azzal kezdtünk, hogy az alkohol egy erős sejtméreg, amely rövid távon tompítja az idegrendszer, torzítja az ítélőképességet és mérgezést is okozhat, tehát semmiképp sem támogatjuk az alkohol fogyasztást, de azért olyan sztorik születhetnek pont ebből, hogy rövid távon tompítja az idegrendszert, amik azért említésre méltóak lehetnek, és talán erre tettő példák is egyben. Már is itt van Anita üzenete. Férjem részeg álmában, ott van a csatorna kampó, de megjött a 100 tagú cigányzenekar. Másik beszólása, én most mit mondtam? Harmadik, ami a csúcs volt, reklám ment a tévébe, és a Habsi kérdezett valamit, ő meg visszaválaszolt neki. Hát igen, az ember meg tud kavarodni egy kicsikét. Pont ilyen sztorikra várunk, ahol teljesen ártalmatlan hatása van az alkoholnak, tehát nem lesz agresszív az ember, nem ájul el, vagy ilyesmi, de azért vicces szituációkat szülhet egy-egy ilyen helyzet. Noémi egyik ismerőse azt mondta, hogy a napra lehet nézni, de már nem. Ez egyébként nem is szó szerinti idézet, mármint egy idézet, mert hogy ezt már a Lárpullár társulatban valaki elsütötte ezt a poént, talán Anti bácsi, valaki a Besenyő családból. Nem is tudom, de minden esetre ez egy idézőjeles lopott poén, de azért biztos, hogy vicces volt az adott helyzet, mikor ezt mondta valaki. Szép vagy, mint egy festmény, ez Zsuzsától kaptuk, ez amúgy teljesen aranyos. Ez még szerintem akkor is jól hangzik, hogy az ember teljesen józanul mondja egy hölgynek mondjuk. László azt írja, az E-klubban, szomszéd a pultnál azt mondta a csajszínak, márpedig ő nem dobálja a testét, vele járni kell. Majdnem megfulladt a csaj a nevetéstől. Egyébként ez se rossz, ismerkedők szövegnek sem utolsó. Azt mondja nekünk Fürge Nyuszi nevű hallgatónk, hogy haverom haverja mondja, hogy hú, de beéreztem magamat. Hik, hik. Miközben csuklott, én megpróbálom eljátszani. De kérek két jégert azért. Hik. És felesbe adtuk neki a kólát, észre sem vette. Volt egy másik történet, ami viszont velem történt, meg egy barátommal. Hát ő is kicsit túlitta magát aznap, és még sörözni akart, és mi a ropit, rendes sóspálcikát, ropit adtunk a kezébe, és mondtuk, hogy hát ez sör, nyomjad. És ette rágta, és nagyon boldog volt, hogy ő sörözik, nem tudta összerakni, hogy ő ropit fogyaszt éppen. Fürge Nyuszitól van még egy üzenetünk. November eleje közepe, kb. 5 fok kint, és kinti hordós tűz grill pia partit tartottunk, azaz lyukasztott 200 literes hordóba raktuk az égő rongyokat, olajat, fát, stb. És tüzeltünk. Elég jó ég és meleget is adott, a haverom sokat ivott és besokalt. Erre a kinti csappol lehűtötte magát hideg vízzel, csatakra átázott az összes ruhája. Az első szava, minek ittam ennyit? Aztán adtam neki egy lángost, mert se kép, se hang nem volt, és végre észre tért, és na mondta, most már jól vagyok, de fázom és remegek. Közben persze csupa víz volt. Gyorsan levetkőztettük és adtunk rá más ruhát, másnap mondja félkomásan, amikor felkelt, első szava, sziasztok, mondjátok, miért fáj ennyire a térdem? Ott legurultam a röhögéstől az ágyról, meg még pára rajtam kívül is, előző nap, amikor besokalt, rugdosta a mosógépet. És mutattam neki, mit tett a mosógépelt, mert totál károsra térdelte párszor. Megköszönt, hogy megmentettük, és mondta, hogy soha többet nem iszik ennyit, azóta nem is iszik sokat. Ez 15 éve volt, azért nagyon kemény este volt ez. Hát úgy is hangzik, és köszönjük, hogy megosztottad velünk a történetet. Egyébként igen, nem csak arra szánjuk ezt a műsort, hogy jókat mosolyogjunk illuminált embereken, hanem hát, ha tanulságos is lehet valakire, és még egyszer elmondom, nem támogatjuk az alkoholfogyasztást. Hamarosan folytatódik a Cegléd hangja néhány zene után.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott, és itt is a válasz, szeretlek, hozzám jössz feleségül? Ez 30 éve történt, és a felesége vagyok. Írj nekünk Hilda, és hát jöhetnek még a válaszok a 0635-925-925-ös SMS számra is, a kívánság kukac ceglidradio.hu-ra. Még egyszer mondom, nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, mindössze csak beszélünk róla, hogy ilyen is van, és ha már vicces szituációk keveredtek az alkoholfogyasztás kapcsán, akkor ezeket írja el nekünk, de semmiképpen írja le nekünk, de semmiképpen nem akarjuk reklámozni az alkoholfogyasztást. No, aztán itt van György üzenete, sokan hallották már, jön föl a nap, azt is ittunk. Aztán itt van Hajnié, aki annyit írt csak, hogy én részeg. Hát igen, ez egy rövid mondás, és tulajdonképpen leíró, nem is kell ragokat, toldalékokat használni, én részeg. Aztán itt van Zsuzsa üzenete, Józsi, jössz vagy maradsz? Barack, kicsi. Ezek a félrehallások, félreértések mindig nagyon viccesek szerintem, köszönjük szépen. Miklós azt írja, micsoda, én nem is szoktam inni, amióta a vedelést eltalálták. Na, ilyet nem szabad mondani, mert mindenki csak óvatosan és tényleg a saját határait betartva fogyasszon, ha lehet, akkor kevés alkoholt. Nagyon megijedtünk, mondom, a csávó leesett az emeletről, még a beton is beszakadt, mondom, gyere Gabi, menjünk be a kis kocsmába, ígyunk meg valamit. Írta nekünk Peti, nem simán Peti, hanem Peti, H betűvel a nevében. Pontosan a sztorit nem is értettem, minden esetre én nagyon szívesen beolvastam ezt is. Aztán megyünk tovább, senki se aggódja, van még üzenetünk bőven. Nem hallottam, hanem én mondtam, most nem tudom, hogy őszinte voltam vagy részeg, de így hangzott el, olyan ronda vagy, hogy még az oroszlán is sírva esz meg, talán még a vonat is kikerül. Írja nekünk Dániel, hát ez nem szép dolog, ilyet mondani bárkinek is. De hát az ember egy kicsivel őszintébb tud lenni, mikor fogyasztott némi alkoholt, úgyhogy pont ez történt itt is. Kár volt kora részegen lereggeledni, jáj, írja nekünk Krisztián. Na, ezek viszont tényleg olyan vicces mondatok, amikor összekeverednek a szavak, amikre a műsorunk is kíváncsi. Mindamellett újra elmondom, és lehet, hogy unni fogják a végére, de nem támogatjuk az alkoholfogyasztást. Évi azt írja, nem vagyok részeg, mindenki alkoholistának hisz, pedig sosem iszom. Hát ez egyébként a tagadás, ez nem hiszem, hogy viccesnek számít. Van, aki nagyon nehezen ismeri be azt, hogy neki komoly gondjai vannak ezzel. Ez szerintem pontosan az, amikor a családnak, barátoknak van feladata, és valahogy fel kell hívni a figyelmét, hogy igen, bizony itt nagyobb baj is lehet ebből, úgyhogy gondolja át, hogy tényleg meg akarja inni azt az 1, 2 vagy 3 sört. Tudtátok, hogy én egy robot vagyok? Ezt Miklós küldte el nekünk. Hát van az a szint, amikor az ember már annak érzi magát, és ezt bátran megosztja a többiekkel is. István írja, hogy piásan feküdtem a 2x2-sávos út közepén, és azt üvöltöttem, hogy én vagyok a záróvonal. Második, a mondat mindegy is, de egy reggel láttam egy embert a Volt Moszkva téren, aki nagyon-nagyon összevitatkozott a Szél Kálmán szoborral. Na, hát azt mondjuk kemény. Az útrafekvést azt egyáltalán nem javasoljuk senkinek, főleg egy 2x2-sávosat. Hogyha mindenképp kell pihenni egy kicsit, akkor keressünk egy kellemes hüves árkot, ahol azért nem lehet komolyabb bajunk, de óvatosan az útrafekvéssel. A Szél Kálmános azt tetszett. Név nélkül írja egy kedves hallgató, hölgyet kézbe kellett behozni, közben azt kiabálta, hogy mindenkit meg fogok ölni, de vigyorogva. Hát azért a szerencse, hogy vigyorogva, tehát nem lehetett fenyegetésnek venni így, ő is csak poénnak szánta, csak hát akkor sem biztos, hogy helye van ennek a poénnak. Álmos a májam. Mondjuk ezt én mondtam, írja nekünk Vince. Ez egyébként teljesen jó. Amikor már nem, te még nem akarsz ugyan feküdni, de valahogy közölnöd kell, hogy neked elég volt. Álmos a májam. És menjünk el ezzel zenélni, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglét hangját.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: állóban megkérte, hogy nézzem meg a menetrendet neki, mert ő úgysem látja, ezt T. Jánosné írja nekünk, de ez teljesen kedves dolog, szerintem, hogy segítséget kér, és mi pedig segítünk. István írja, ha nem bírsz inni, akkor erőltetni kell. Ha ezt valaki mondta, akkor zseniális, mármint, hogy továbbra sem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de azért ez egy jó mondat. Nem tudsz patyit? Ezt Gábor írta nekünk, és próbálom értelmezni, de nem sikerül. Liza azt írja, hogy szeretlek, tehát számára ez volt a legviccesebb mondat, amit egy részektől hallott. Adjatok egy szőrt, ezt Robika írta nekünk, ez csak nyelvbotlás szerintem mindössze. Gyere táncolni, mert holnap disznót vágunk, ezt Katalintól kapjuk meg ezt az üzenetet. Hát igen, ez fontos, hogy disznóvágás van, korán kell kelni, hamarosan mennem kell. Nem kertelt, nem rövidített, vagy nem engedte bőlére, hanem elmondta, hogy jössz táncolni, mert holnap disznót vágunk. Gyöngyi írja, hogy azt mondtam egyszer, hogy kicsit inogva vagyok, elneveztek tehát inogva törzsfőnöknek. Szerintem ez is tök jó sztori, és ilyen például az egyik ismerősemmel is van, akinek több szintje is van, hogyha egy kicsit iszik, akkor így elkezd egy kicsit ilyen kaméleons lenni a tekintete, aztán később egészen a Myrannosaurus Rexig el tud fajulni, és akkor itt látom, hogy szinteket lép, és akkor mindig közlöm vele, hogy melyik szinten van, és ez neki is segítség, hogy tudja, hogy most akkor inkább egy pohár vizet kell majd meginnia. És az ilyen becenevek, azok azért is jók, mert amikor nálad is az a sztori, hogy megint itt áll egy picikét, akkor a többiek jelezhetik, hogy megérkezett inogva törzsfőnök, és tényleg inogva érkezik meg a legtöbbször. Sajnos én nem kapok vicces szavakat a páromtól, ez Charming írta nekünk. Hát nem feltétlen baj az, mármint úgy értem, hogy ha ő nagyon nincs megelégedve a te viselkedéseddel vagy szokásaiddal, akkor lehet, hogy érdemes ráfigyelni. Pont ezért is találtam ki ezt a műsort, meg ezt a témát, hogy ne csak nevessünk ezen az egészen, hanem tanulni is lehessen az esetekből. Ferenc azt mondta, egy nő mondta a férjének, hogy többet már ne igyál, mert nem tudsz majd hazavinni. Ez egyébként vicces. De ki tudja, lehet, hogy biciklin kell csak hazavinni, fölülteti a vázra, vagy haza sétálnak, és ott se hasznos, hogyha a hölgynek kell támogatni az urát. Még egyet nézzünk, Andrea írja nekünk, hogy adj egy cigit, amire én. Minek az neked, ugyanis az illető soha nem dohányzott. Erre ő. Minek? Ja, inni. Minek? Ja, szívni. Igen, hát itt már volt zavar az erőben, de minden esetre köszönjük ezt az üzenetet is, és ilyenekkel megyünk tovább a folytatásban, és mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? 0635 925 925-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Az alaptörvény módosításról tárgyalt a Törvényalkotási Bizottság. Donald Trumpról nevezték el a floridai Palm Beach repterét. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítványt tárgyalta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabályok közül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló rész pedig úgy változik, hogy a testület feladata nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése, hanem a felkutatás és visszaszerzés is feladata lesz. Az alaptörvény módosításhoz szóló napirendi pont vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak. A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszusi delegáció az új magyar kormány képviselőivel a jövőbeli tervekről és az amerikai-magyar kapcsolatokról, jelentette ki Jean Shaheen, demokrata szenátor Budapesten. Hozzátette, üdvözlik Magyarország elköteleződését az Európai Unió és a NATO mellett. A kongresszusi küldöttség a NATO csúcsról érkezett Budapestre. Ez volt az első hivatalos amerikai kongresszusi látogatás az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállító gép szálljon le elsőként a nevüket viselő légikikötőben. Donald Trump floridai otthona a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ceglit hangja is annak is a második órája, a kérdésünk pedig nem más, mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott, és itt hívom fel a figyelmet újra, és ezt többször is meg fogom még tenni, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de ha már egy-egy este úgy alakul, és vicces mondatok születnek egy hajnali részegségből, akkor azokat gyűjtsük itt össze, és tényleg senkinek sem kedvet akarunk csinálni, sőt, lehet, hogy éppen elrettentő sztorikat hallanak majd itt. Minden esetre a néhány vicces szituáció ilyen helyzetben állt elő, akkor azt most összegyűjtjük. 0635 925 925-ös kívánságkukac@ceglirádió.hu. És már itt is van a következő sztori. Lajostól egy barátomat kérdezte az anyja. Mi van, fiam, berúgtál, hogy itt okádsz a csapba? Nem rúgtam be, nem is ittam, azért okádok, mert délután úgy felidegesítettél. Szerintem ez teljesen hiteles. Eltelt pár óra, és egyszerűen az ideg akkor gyűlt össze a Lajos barátjában, és hát itt már ki kellett adja magából valamilyen formában. Így sikerült, én hiszek neki. Az a hiba, hogy kanaliba. Ezt Évikitől kaptuk. Ez kb. Olyan, mint a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, vagy valami ilyesmi. Az a hiba, hogy kanaliba. Nekem nagyon tetszik. János írja, hogy a piás meglátott egy csajszit, és ezt mondta, hú, micsoda jó nő, ennek még a pukia sem büdös. Hát egyébként, ha van jó csajozó szöveg, akkor ezt javaslom mindenkinek. Patrik azt írja, hogy atomrakéta vagyok Észak-Koreából. Pusztuljon a nyugat! Hát ez, ehhez is kell egy bizonyos szint, hogy atomrakétának képzelje magát valaki. Köszönjük szépen ezt a megosztást. Aztán Tündi írja, hogy én koleszos voltam, amikor odajött egy ember erősen ittasan, és megkérdezte részegen, ki visz majd haza. Mondtam neki, hogy az egyes villamos, mondta, hogy köszike. Amúgy ez is nagyon jó. Őt csak érdekelte, hogy kiviszi haza, megtudta a választ, és innen meg is nyugodott. Alexandra a következő. Egy buszmegállóban történt általános iskolás koromban, hazafelé menet, éppen vártam a buszomra, mikor a közeli kocsmából kitántorgott egy erősen ittas férfi, körbenézett a járókelő között, majd megkapaszkodva a kerítésben legyintett, és így szólt, hülye józanok, szeretlek benneteket. Hát igen, egyébként van az a tudatállapot, amikor így mindenki más, aki nem ebben a delíriumban van, az egyszerűen tudatlannak tűnik, mert hát miért ne tennének magukkal ilyen idézőjelben mondom, hogy jót. Közben ez valójában nem biztos, hogy nekik a rossz. Na mindegy. Itt van Károly üzenete, pukiznom kell, hát ez mondjuk megtörténik sok mindenkivel, nem feltétlenül kell ehhez alkoholt fogyasztani. Ildökő írja, hol vagyok? Hogy kerültem ide? És hol az ajtó? És mindezek után lefejelte a konyhában az elszívót. De a szerencse az, hogy nem rossz néven vetted, hanem egy vicces történet kerekedett belőle, amit most velünk is megosztották, köszönjük szépen. Aztán György üzenetében megyünk tovább, egyszer disznóüléskor becsengedett egy idős bácsi, fullmák volt, megkérdezte, nem tudjuk-e, hogy hol lakik a nagyházi Dezső bácsi? Mármint, hogy ő. Még jó, hogy a keresztfia is ott volt, így haza tudta vinni. Egyébként milyen az, amikor harmadik személyben beszél magáról? És hát azért kereste, hogy hol lakik a nagyházi Dezső bácsi, amúgy fifikás az öreg, mert hogy megmondják, hogy hol lakik, akkor ő is hazatalál. Ez egyébként egy jó technika, nem javasoljuk senkinek. Nézzük még egyet, Csaba írja, hogy én beraktam egy félig megevett hamburgert a zsebembe, de másnapra elfelejtettem. Az kellemetlen, mikor aztán keresi az ember a zsebkendőt, belenyúl, és akkor ott van egy félig megevett hamburger, szószostól mindenestől. Na hát igen, köszönjük ezt is, és hamarosan újabb történetekkel megyünk tovább. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Még egyszer mondom, nem támogatjuk az alkoholfogyasztást. Ceglét Rádió FM 92.

0: Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és ahogy sokszor elmondtam, most is elmondom, hogy egyáltalán nem az alkohol fogyasztására biztatunk bárkit is, hanem csak a tanulságos sztorikat próbáljuk összeszedni, ha már úgyis így alakult, és valaki kicsit felöntött a garatra, és ebből születtek vicces mondatok, azokat most összeszedjük, de egyáltalán nem támogatjuk ezt a tevékenységet. Egyébként az elérhetőségünk 0635 92 92 5-ös, ez egy SMS szám, van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu, leginkább ezen a két vonalon érkeznek a válaszok, ahogy Tibori is. Mikor megkérdeztük, mi a kaja, felemelte a fejét a pultra, és annyit válaszolt: Aba zsizsi nyetu. Lehet, hogy ez valamilyen nyelvű jelent valamit, bár én nem beszélek rajta, úgyhogy nem fogom tudni megmondani a kedves hallgatóknak, hogy mit is. Aztán hozzá kell tennem ezen a ponton, hogy amennyire lehet, kedves hallgatók, kerüljük a csúnya szavakat, persze a részeg ember szájából ezek gyakran előbuknak, de én itt azért mégsem olvashatom be a rádióba ezeket, úgyhogy hát próbáljuk elkerülni azokat, és nem elég, hogyha kicsillagozzák a kedves hallgatók, mert azt nekem valamivel helyettesítenem kéne, és hirtelen beolvasás közben azért ez nem mindig sikerül. Annyit írt nekünk Bandi, hogy nem ittam semmit. Ez szerintem nagy hazugság, és nem feltétlen vicces mondat, de ahogy nem vagyok részeg, meg hogy nem ittam semmit, ezek ugyanazok a kategóriák, és hogyha túl sokszor halljuk ezt, már pedig látjuk, hogy az ember közben fogyasztott valamit, akkor bizony el kell gondolkodni a segítségkérésen. Papám alakítása, írja nekünk Mimi. Annó volt egy mondás, olyan, mint az egyszeri tűzoltó, csövet hosszabbít. Ez nála így hangzott: tüzet hosszabbít. Gurultam a röhögéstől, mondtam: papa, az nem a tűzoltó, hanem a piromániás. Egyébként igen, teljesen jó. És hát ezek is nagyon vicces történetek, nekem is vannak kellemesek, amikor így egy családi névnapozáson például megiszta a két kis rövidet a nagypapa is, és elkezd sztorizgatni olyan történeteket a fiatal korából, amiket tényleg szakadunk, ezek nagyon jók szoktak lenni. Botond azt írja: saturészek barátomat húzzák haza és kérdik: hol laksz, hova vigyünk haza? Válasz pedig: ahol a kaukázusik ugatnak. Azóta tudják, hol ugatnak a kaukázusik. Egyébként tényleg, és mi van, ha más kaukázusik ugatnak? Azért oda nem jó belögdösni egy részeg ismerőst, hogyha nem a saját kutyái. Az egyik haverom így kért viccesen a pultnál: sört, ami büfögtet. Ezt Attilától kaptuk. Köszönjük szépen ezt is. Gabriella írja, hogy mikor megkérdezte tőlem egy részeg pasi, hogy hol lehet ilyen hegyes pólót kapni. Hát én még mondtam neki, hogy ott, ahol olyan lapos nadrágot, mint a tiéd. Amúgy ez nagyon jó. Ez nagyon jó reakció. Egyébként az csodálom, hogy ilyen helyzetben így le tudsz reagálni valamit. Tök jó. Szilvia a következő üzenetküldő: nem vicces volt, inkább aranyos. Új év hajnalán mentem haza egy házi buliból, az utcán szembe jött velem két srác. Az egyikük valahogy nem találta már az egyenest, odajött hozzám tök lelkesen, és megkérdezte, hogy van-e szerelmem. Mondtam, hogy nincs. Erre ő nehezen forgó nyelvvel: kívánom, hogy idén találjon rád a szerelem, mert megérdemled, és megölelt. A barátja meg zavartan bocsánatot kérve hámozta le rólam, és arrébb támogatta, még abban az évben találkoztam az akkor még leendő férjemmel, szóval úgy érzem, szerencsét hozott. Innen is köszi. Na hát ez egy tök jó sztori, és pont ezért találtam ki ezt a műsort, az ilyen történetek miatt. Legyen egy ilyen témánk is, mert amúgy az alkoholfogyasztást nem támogatjuk, de ha már úgy alakult, akkor születhetnek belőle ilyen remek, barátságos, kedves történetek. Köszönjük szépen, és még kettő blokkunk hátra van, úgyhogy mindenképp maradjanak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Közeledünk a mai adás végéhez, kedves hallgatók, még ez és egy következő blokk van hátra. A kérdésünk ma nem volt más, mint hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott. Mindezt úgy, hogy nem arra biztatunk senkit, hogy fogyasszon alkoholt, de hogyha már néha így alakul és születnek vicces mondatok vagy sztorik, akkor azokat küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra, és itt teszem hozzá azt, hogy szerencsére elég népszerűnek tűnik a téma, úgyhogy szerintem lesz ebből egy második adás, egy folytatás. Ha valaki esetleg nem fér bele, akkor ne lepődjön meg, valamikor máskor majd folytatjuk. Magdi írja nekünk, hogy Magdi néni, olyan vagy, mint egy 120 kilós pillecukor. Hát ez azért nagy nem kedves mondat, de hogyha neked nem esett rosszul, akkor mindenképpen itt a műsorban a helye. Csugarban voltam bakter, egy kis tanyaközpont mezőtúr mellett, és egy bácsika megkérdezte, hogy melyik villamos indul a gázgyárhoz. Ez Tamás küldte nekünk, szerintem ez is tök jó. Tobika azt írja, hogy haverom szövege, nem ittam, miért kell mondanod, hetek óta egy kortyot sem iszom, a cukrom miatt van alkoholos lehelletem. Na hát ez érdekes, az szokott még a másik megoldás lenni, hogy pont megettem egy konyakmeggyet. Na, ez még népszerű. Aztán itt van Norbert, haver a tükör előtt, olyan jól nézek ki, hogyha nő lennék, úgy elkaptam magamat, hogy ihaj. Egyébként nem tudom, hogy vajon ezt józanul is elmondta volna magáról, azért szerintem ritkábban van annyira nagy önbizalma az embernek, de akkor nagyon jól nézett ki ezek szerint a haverod. Te kinek sisteregsz? Ezt Tobikától kaptuk szintén, és hát ezek szerint nagyon népszerű vagy termékeny itt a baráti kör, hogyha alkoholfogyasztásról van szó, és nagy szólásmondásokról. Richard azt írja, hogy jó magamtól, én még részegen is józan vagyok. Amúgy ez nem rossz, és ez is micsoda önbizalmat mutat. Egyébként sokan mondják, hogy azért kell megenni egy-két felest, mondjuk ismerkedéskor a diszkóban, mert akkor egy kicsit bátrabb az ember, és egy olyan fajta magabiztosságot kölcsönözhet az alkohol neki, amivel könnyebben leveszi a lányok lábát. Jó, a lányokat a lábáról, ez így a helyes. Csak ez is egy részeg elszólás az én baráti körömből. Leveszi a nőknek a lábát. A férfiak 70%-a a nők. Ezt mondta egy név nélküli hallgató, ezzel arra utalt, mint kiderült, hogy a férfiak nem léteznének nők nélkül. Amikor először láttalak, már tudtam, hogy egy tejcsárda vagy. Itt pedig arra, hogy büszke rám, hogy már egy éves a kislányunk, és még mindig cicizik. Ennél nagyobb bókot szerintem sosem kaptam. Amúgy ezt elemezgessük egy kicsit. A férfiak 70%-a a nők, és amikor először láttalak, már tudtam, hogy egy tejcsárda vagy. Hát amúgy ezek tényleg zseniális mondatok, milyen romantikus. Aztán itt van Márk, nem kell már több, indulok hazafelé. Ja, hogy vicces mondatként értem, ez kis irónia, megvan. Ezt ritkán szoktam mondani valaki, igen, az adott állapotban. Beszélgetés az Excel az akkori csajáról, hogy ő vissza akarja szerezni, stb., de én leszek az első igaz szerelme mindig. Amúgy igen, ez is érdekes. Aláírás nem kaptunk, hogy mennyire őszinte, hát ezt megdöntsd el te. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, hogy így érdemes maradni, további jó rádiózás.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5. Cegléd Rádió.

0: sütni, az biztos. Kávét kérek két cukor nélkül. És akkor elhangzik a két cukor, és az ember agya egyből átkattan, most akkor kér cukrot, vagy nem kell, és akkor miért nem egy cukor nélkül kéri? Na mindegy. Szerintem ezek nagyon jók, nagyon szépen köszönjük, és hát újra elmondom ebben a blogban is, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, főleg a nagy nyári melegekben, de a lényeg, hogy attól még néha megesnek olyan történetek, amikor egy vicces ember szájából elhangzik egy félig részeg mondat, és akkor ezeket várjuk a mai műsorban. Már is megyünk tovább. Itt van a sárpely kutyámat nézte az utcáról egy részeg, majd többször így szólt, hogy ilyen kutya nincs. Amúgy Máriától kaptuk ezt az üzenetet, de elképzelem a szituációt, hogy áll a kerítés előtt és bámulja, vagy utcán sétáltatás közben, és ilyen kutya nincs. Nem hitt el. Hogyan lehet csütörtök? Ezt Csabától kaptuk ezt az üzenetet. Igen, hát meg tudja lepni az embert néha, hogy milyen nap van. Ezzel csak óvatosan. Egy deci felest kérek. Csaba küldte el nekünk ezt az üzenetet. Nem ugyanaz a Csaba, mint aki az előbb, ezért másik Csaba. Legalábbis a számuk különböző. Részeg ember mondja meg az igazat. Ezt Annától kaptuk, és ez is egy ténymegállapítás, hogyha lehet ezzel a vicces szóval élni. Anyám nagyot halló, a fülébe sípolt a készülék, odaszólt neki egy részeg ismerősöm, halkítsa már a rádióját. Ezt Györgyitől kaptuk. És nézzünk még egyet Erikától. A kutyánkat Morzsinak hívták, buli volt, szüret. Nagyapám és apám ittak. Apu felállt, lehajolt Morzsihoz és közölte, gyere ide, Prézli! Prézli! Jaj, de hogy valahogy próbált összerakni, hogy is hívják, és a Morzsához eljutott valahogyan, és ebből lett a Prézli. Ez szerintem nagyon király. Ismerősöm még Maszat nevű kutyája egyszer rámugrált egy ilyen kerti partén, összekent a nadrágamat, és mondtam, hogy maszatos lettem. Ilyen is van. Attila, a következő idézem. Azt mondja nekem a csaj, hogy megadja a számát, hát mondom neki, hogy az én számomat te senkinek ne add meg. Ez egyébként nagyon jó. Erről eszembe jutott az egyik barátom, aki hát a kocsmában leszállt elé egy légy, és megkérdezte a pultost, hogy ő a ti legyetek? És mondták, hogy hát ez itt van. Akkor szia légy! És ránézett a pultosokra, és mondta, hogy legyetek üdvözölve. Na ezeket én nem tudom hova tenni, tehát én ezeken sikítok, hogy honnan jön ez az agyából elő. Oszt nekem meg kikéri ki, és nekem meg kikéri ki, itt a fordítás, kikéri ki. Aha, oszt nekem meg kikéri ki, ezt Lászlótól kaptuk, és köszönjük a fordítást, mert anélkül bajba lettem volna. Mindenképp folytatjuk ezt a témát, a legviccesebb mondatokat részeg emberek szájából, de holnap egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja, addig is maradjanak a Cegléd Rádióval, Vörös Nándi köszöni a megtisztelő figyelmet, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Az alaptörvény módosításról tárgyalt a Törvényalkotási Bizottság. Donald Trumpról nevezték el a floridai Palm Beach repterét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítványt tárgyalta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabályok közül. A nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalról szóló rész pedig úgy változik, hogy a testület feladata nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése, hanem a felkutatás és visszaszerzés is feladata lesz. Az alaptörvény módosításhoz szóló napirendi pont vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak. A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csaknem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszusi delegáció az új magyar kormány képviselőivel a jövőbeli tervekről és az amerikai-magyar kapcsolatokról, jelentette ki Jean Shaheen, demokrata szenátor Budapesten. Hozzátette, üdvözlik Magyarország elköteleződését az Európai Unió és a NATO mellett. A kongresszusi küldöttség a NATO csúcsról érkezett Budapestre. Ez volt az első hivatalos amerikai kongresszusi látogatás az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállító gép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős. You can't help but shine. And I know that you can't.

0: A Ceglit Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi, Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Az alaptörvény módosításról tárgyalt a Törvényalkotási Bizottság. Donald Trumpról nevezték el a floridai Palm Beach repterét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítványt tárgyalta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabályok közül. A nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalról szóló rész pedig úgy változik, hogy a testület feladata nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése, hanem a felkutatás és visszaszerzés is feladata lesz. Az alaptörvény módosításhoz szóló napirendi pont vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak. A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csaknem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszusi delegáció az új magyar kormány képviselőivel a jövőbeli tervekről és az amerikai-magyar kapcsolatokról, jelentette ki Jean Shaheen, demokrata szenátor Budapesten. Hozzátette, üdvözlik Magyarország elköteleződését az Európai Unió és a NATO mellett. A kongresszusi küldöttség a NATO csúcsról érkezett Budapestre. Ez volt az első hivatalos amerikai kongresszusi látogatás az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállítógép szálljon le elsőként a nevüket viselő légikikötőben. Donald Trump floridai otthona a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Thank you.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. Ha csak nem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi, Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.